0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping. Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mossanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
2: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás. Ma leállítják a paksi atomerőművet. Hajnali hőmérsékleti rekordok születtek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűző napon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas középhőmérséklet miatt. Teljesen leáll a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetencia mérések rendszere is. Hőmérsékleti rekordokat hozott a szombat. Megdőlt az országos és a fővárosi napi hajnali melegrekord is. Budapesten a Jánoshegyen mindössze 26 fokig hűlt a levegő. Mindkét korábbi csúcs 2018-ban született, az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 6 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Leirer Tímea. Várom Önöket mostantól egészen 10 óráig. Remélem, hogy együtt ébredünk fel olyan előadók slágereire, mint az LGT, az Aesop Bass, vagy most Rick Astley a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 4:07 lesz 5 perc múlva. Hát remélem, hogy már sokan talpon vannak, bízom benne, hogy sok helyütt már fő a kávé, hozzá csicseregnek a madarak, de hogyha esetleg még a párnát gyűrik, azt is teljesen meg tudom érteni. Hát vasárnap reggel van, ilyenkor jogunk van ezt megtenni. Akárhogy is dőljenek hátra, ha már ébren vannak, mert most egy picit felpörgetjük a ritmust egy olyan dallal, amit 1999-ben egyszerűen lehetetlen volt kikerülni a rádiókban. Lehet, hogy a szövege nem éppen a legkifinomultabb költészet, de hogy a ritmusa még a legálmosabb vasárnap reggelt is életre kelti, az teljesen biztos. A klipre gondolva majomruhákat felkészíteni jön a Bloodhound Gang és a megunhatatlan The Bad Touch itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vasárnap reggel van, a nap már szépen lassan átmelegíti a szobát, örülünk neki vagy sem. Ilyenkor pedig kifejezetten jól esik egy kicsit lassítani és a klasszikusok felé fordulni. Mert hát valljuk be, a hazai poporok történelem tele van olyan dalokkal, amik egyszerűen beleégnek a génjeinkbe. A 60-as, 70-es, 80-as években a magyar zenészek olyan lírai mélységet, költészetet, meg szerintem elképesztő zeneiséget is hoztak össze, ami a mai napig megállja a helyét, sőt, egy ilyen mostani kánikulás vasárnapon talán még jobban is esnek a léleknek. És a már klasszikusok, 1977, Preszter Gábor és a Lokomotív GT és egy dal a kommunikációról, az odafigyelésről, meg azokról a szavakról, amiket néha túl nehéz kimondani. Itt az LGT és az elfelejtett szó a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van a következő fél órára. Hozok filmzenét a Survivor-től, hozok igazi lírát az Eddától, és Kylie Minogue énekel a hírek után, csak hogy feldobja a hangulatot. Lehet vele táncolni, jön a Locomotion nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping, nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
3: Közelebb került az 50 éves hívszerelvények cseréje, megalakult az országos közlekedés

0: Idén is a nagydobrónyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea. Majdnem 10 perccel járunk már fél hét után. Hogyha így a vasárnapi kánikulában önöknek sincs kedvük kitenni a lábukat a lakásból, én ezt teljesen meg tudom érteni. Ilyenkor a legjobb stratégia behúzni a függönyöket, maximálisra tekerni a ventilátort, és benyomni egy igazi, klasszikus mozifilmet. És hát mi lehetne stílusosabb ebben a hőségben, mint egy igazi küzdős, izzadó sportfilm? Mondjuk a Rocky 3, amikor Sylvester Stallone a tengerparton fut a homokban, hát az embert már a látványtól is leveri a víz, de hát a film zenéje az egyszerűen verhetetlen. Tudták, hogy Stallone eredetileg a Queen Another One Bites the Dust-ját szerette volna az edzős jelenethez, viszont nem kapták meg a jogokat. Így született meg a most következő sláger, ami végül Oscar jelölésig repítette a rockbandát. Ha kell egy kis extra motiváció a reggeli kávé mellé, akkor jön a Survivor és az Eye of the Tiger itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, hát mindjárt 7 óra van, a hőmérő higanyszála pedig már most elindult felfelé. Hát ugye a klasszikus ígyunk sok vizet, meg ne menjünk a napra délben tanácsokat, már tudjuk kívülről mindannyian, de van talán pár trükk, amire kevesebben gondolnak. Tudták például, hogy a csuklóra engedett hideg víz, az percek alatt leviszi a test hőérzetét, vagy hogy a meleg teázás, bár esőre elég nagy örültségnek hangzik, valóban izzadásra serkent, ami természetes módon hűteni tudja a testet. És hát a legfontosabb, ebben a hőségben a túlzott fizikai megerőltetést érdemes elengedni. Szóval, hogyha valaki ma reggel arra akarná csábítani önöket, hogy fussanak egy maraton, vagy felmossák az egész házat, akkor teljesen legitim válasz kijelenteni, hogy bocs, de én már nem vagyok hajlandó táncolni. Ezt mondja Eddie Grant, és jön 1982-ből az I Don't Wanna Dance itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában felébresztem azokat, akiket eddig nem. Többek között a Roxette slágerével. Ez lesz a Sleeping in my car, de Rod Stewart is énekel majd. Baby Jane, 7 és 8 között itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Nem lesz sebességmérő akció a kánikula miatt. A kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
9: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
8: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Rév Fülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,4 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 000-en neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a rendkívüli meleg, és az UV-sugárzás is erős lesz. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűzőnapot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek így 7 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Leirer Tímea. A hetes óra is elhozza minden idők legnagyobb slágerei közül a legdinamikusabbakat. AD Studio, Lubega, Ruzsa Magdi, és most az Aha és a Take a Mi-jel.

Minden idők legnagyobb slágerei a Retro Rádió. Hát átéptük már a 7 órát, és bár a nap még egyre feljebb kúszik, azért egy jó vasárnap reggeli duethez bármikor tökéletes az időjárás, és egy ilyennel folytatjuk. Két olyan teljesen eltérő karakter találkozása következik, mint a rockos, dögös Pink és a fánzenekar frontembere Nate Russ. Amikor 2013-ban ők összeültek megírni ezt a dalt, Pink eredetileg egyedül szerette volna elénekelni. Aztán, ahogy formálódott a szöveg, rájött, hogy ehhez a kapcsolati drámához, amiről a dal szól, kell egy másik nézőpont is, így rábeszélt a Nate-et a duetre, és szerintem nagyon jól tette. A végeredmény világra szóló megasláger, több mint 10 országban vezette a toplistákat, és most itt van nálunk Pink és Nate Russ, meg a Just Give Me a Reason, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Közeledünk már a 7:30-hoz. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és ha már a hűtőajtót nyitogatják a reggeliért, akkor álljunk meg egy pillanatra. Ebben a kárnikorában ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy mit pakolunk a tányérra. Felejtsük el a nehéz zsíros ételeket, felejtsük el a pörköltet, mert a szervezetünk csak még jobban leizzad, amíg megemészti ezeket. A tuti recept most a magas víztartalmú, könnyű kajákban van, jöhet a hűtött görögdínje, az uborka saláta, a hűsítő hideg gyümölcslevek, vagy egy igazán jó gazpacho. És egy pro tip, a csípős ételektől sem kell félni. A chili ugyanis beindíthatja az izzadást, ami akárcsak a meleg tea, természetes úton hűti a testet. Na de, ha kajával megvagyunk, az energiát valahogy szinten kell tartani, ebben segít a következő sláger. Itt van a Rockset és 1994-ből a Sleeping in my car a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hát ilyen időjárás közepette, ekkora kánikulában, tényleg igaza van Joe Cockernek, a kalapra mindenképpen szükség van, másra nem igen. Jön a You Can Leave Your Hat On a hírek után. Tartanak velünk a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Óvjuk a bőrünket, nagyon erős lesz az UV, teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, már tudjuk, hogy alakul a következő tanév. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leáll a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a MAVIR kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas középhőmérséklet miatt. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli december 19-től január 3-áig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Hőmérsékleti rekordokat hozott a szombat. Megdőlt az országos és a fővárosi napi hajnali melegrekord is. Budapesten a Jánoshegyen mindössze 26 fokig hűlt a levegő. Mindkét korábbi csúcs 2018-ban született, az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan 8 óra van, úgyhogy ideje előkészíteni a képzeletbeli túracipőket, mert ha valakinek van kedve ilyen időben, de jó hírem van, mert hogy nyakunkba véve az országot, egy virtuális utazásra a Tiszatóhoz megyünk a következő órától. Tartsanak velünk, érkezik hozzánk Kis Robert Rihár turisztikai szakértő, aki elmeséli, hogy hogyan lett ebből az eredetileg mesterséges víztározóból Magyarország egyik legizgalmasabb ökoturisztikai paradicsoma. Tudták például, hogy a Tom melletti kiskörei hallépcső Európa leghosszabb mesterséges édesvízi hallépcsője? Egy ablakon keresztül szó szerint szemmagasságból lehet nézni a vonuló halakat. De mielőtt elindulnánk, tekerjünk egy kicsit az időkeréken, 1983-ig megyünk vissza, innen érkezik a skót Rod Stewart és a Baby Jane, itt a Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Húzzuk fel a rolókat, nézzük, mi vár ránk ma az égen. Hát nagy meglepetésekre elárulom, nem kell készülni, tombol tovább a kánikula. Hivatalosan is érvényben van a hőségriasztás, délutára helyenként 38 fokot is mutathatnak a hőmérők. Szóval óvatosan a nappal, 11 és 15 óra között tényleg csak az árnyékban, vagy a vízparton, de ott is az árnyékban próbáljanak létezni. A fényvédő és a kulacs pedig abszolút alapfelszerelésnek számít. Ha pedig vasárnap kánikula és szabadság, akkor jöjjön a Dolly-ról.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ilyen kánikulában hova mehetnék máshova, mint a vízpartra. A Tiszatóra indulunk Kis Robert Trihárddal, egyelőre virtuálisan, de őszintén ajánlom mindannyiuknak, nem csak virtuálisan, hanem élőben is. De hát hallgassák meg, hogy miért érdemes oda menni, Ricsi el fogja mondani a következő két órában. Én pedig hozom mellé a legnagyobb slágereket, például Paula Abdultól. Vagy George Harrison-tól. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
12: Elkezdődött az albérlet dömping. Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
13: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor ezt befizetnie.
12: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jó reggelt, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, és sok frissítő folyadékot, erre van szükségünk a kánikulában. Kirándulni indulunk a Tiszatóhoz, Kis Robert Rihárddal. Ebben az órában tartsanak velünk, az óraindult Tina Turnerrel, ez a The Best a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a stúdióban pedig szeretettel köszöntöm Kiss Robert Richárd, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember. Szia, örülök, hogy megint itt vagy, jól telt a nyaralás?
1: Kellemes szép reggelt kívánok, és jó rádiózást mindenkinek, remekül. Tehát egy olyan kellemes 16 napos balatoni élmény komplexum volt, hogy azt kell mondanom, hogy valóban le tudtam nyugodni, tehát végigjártuk a gyerekekkel a Balaton északi partján a településeit, elmentünk a Káli-medencébe, a felvidéki részekre, így a Balaton felvidéki területekre, jókat ettünk, ittunk, szöcskét fogtunk és elengedtük, ürgét néztünk és örültünk neki, etettünk nagyobb állatokat is, és a nagy fekete kecskétől kellőképpen megrémültünk, hogy milyen harsányan tudja elrágcsálni a kukoricát, úgyhogy valóban olyan volt, hogy három pici gyerekkel egy tökéletes élmény sokaság.
0: És már mit hoztál nekünk, hova kirándulunk?
1: Ha már ilyen meleg van, akkor a Tiszatóhoz érdemes elmenni, és megnézzük azt is, hogy most ebben az időszakban mi mindent nyújt a turistáknak, és bejárjuk, tényleg elmegyünk Poroszlóra, Tiszafüredre, Abátszalókra, Sarudra, Kiskör környékére, Dinnyéshátra, Tiszanánába, Tiszaderzsre, meg a rejtett belső szigeteket is megnézzük, tehát tényleg egy nagyon komoly túra lesz a mostani, hiszen Magyarország második legnagyobb taváról beszélünk, egy mesterséges víztározó, persze sokan mondják, de mégiscsak 127 nézet kilométernyi, ami azért komolynak számít így közép-európai szinten, és igaz, hogy a folyó például valóban rekordalacsony, de a víztározókban az a jó, hogy itt azért bőven a 7 métert eléri, például a Kisköre felső részénél a mélység, tehát lehet hajózni, lehet fürödni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy hibátlanul szórakozhatunk, meg nagyon komoly az az élővilág, ami itt várja a látogatókat. Tényleg olyan madarakat lehet látni, hogy magunk is meglepődünk, meg halakat is, meg a története is érdekes. Mert hogy amikor kialakították, akkor egész erdőket elárasztottak egy helyen, és valójában az a fajta misztikus tuskó világ, ami mondjuk Erdélyben a Gyilkostó, meg hát ugye van azért nálunk is hasonló, az itt ott van a víz alatt, még akkor is, hogyha nem látjuk. Viszont a harcsák látják, meg tudnak bújni, úgyhogy óriási halakat lehet itt fogni, hogyha valaki szeret horgászni. De összességében azt gondolom, hogy az ökoturizmus fellegvára a Tiszató, és mellette meg rengeteget lehet kerékpározni, mert hogy a kerékpárhálózat pedig olyan, hogy ha szeret valaki biciklizni, akkor neki találták ki az itteni üdülőparadicsomokat.
0: Igen, és nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, ennek megfelelően a népszerűsége is sokat nőtt, úgyhogy beszélünk róla, indulunk a Tiszatavat, körbejárjuk és Robert Richárddal ebben a 2 órában, amiben most vágtunk bele, és hallgatunk rengeteg nagyszerű muzsikát. Folytatjuk Paula Abdullal, a 90-es évek fordulójának slágere, Straight Up, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kis Robert Richard velem itt a stúdióban, ha pedig ő itt van, akkor kirándulunk. A mai úti célunk pedig a Tiszató és környéke lett. Mi az első állomás, amit felkeresünk, Ricsi?
1: Poroszló, hiszen a természet közeli élményeknek a kapuja Poroszló, mert itt van a Tiszatavi Ökocentrum, és találunk itt egy 1 millió literes édesvízi akváriumot. Amikor bemegyünk, akkor még a fejünk fölött is hatalmas vizák meg tokhalak úszkálnak. A víz a nagyon érdekes, mert a Dunában is voltak hatalmas vizák, és emlékszem még a képes krónikát, amikor történelem szakon olvasgatni kellett, akkor ott is szerepelt, hogy hát óriás vizákat, 6 méteres vizákat rejtett a Duna. A vízafogó lakótelep is innen
0: kapta
1: a nevét.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy ebből maradt egy szobor a lakótelepünk közepén.
1: Hát
0: igen.
1: A víza már a Dunának ezen a szakaszán elvétve van, vagy nincsen, de attól még, hogyha elmegyünk például Poroszlóra, akkor ott láthatunk vizát is. De a vízisétányt is kipróbálhatjuk, mert hogy a faluból indul a cölöpökre épített vízisétány, vannak apró kis madárlesek, meg menetrend szerinti kis hajók, ezek is várják a turistákat, és nagy attrakció a mocsári tanösvény. Kérdezték egyszer tőlem, hogy az ökocentrumnak nagyon furcsa az épülete, nos, ez egy hatalmas leszálló madarat szimbolizál, hát nyilván kell hozzá képzelő erő, de egyébként egy leszálló madár formájú, és van egyébként egy tornya is ennek az épületnek, és hogyha oda felmegyünk és jó az idő, akkor akár a Mátra vonulatait is lehet látni. Ha pedig a cölöp sétányon sétálgatunk, akkor meg a madarakat lehet látni, hogyha szerencsénk van, vagy jó időben sétálgatunk. Azt hiszem, hogy a madár megfigyelésnek tökéletes terepe a Tiszató Poroszló környéki része.
0: És hol folytatjuk Poroszló után?
1: Minden tónál van tó fővárosa, ugye Balatonnak is van fővárosa, bár hozzáteszem, ugye...
0: Több is.
1: Keszthely, Siófok, Balatonfüred, mindenki igen. Harcol érte. Hát itt azt hiszem, hogy Tiszafüred a tó nyüzsgő fővárosa, úgyhogy látogassunk el oda majd.
0: Kihagyhatatlan. Folytatjuk Tiszafüreden a következő fél órában, most pedig a hírekig Nellyvel, Kellyvel és a Dilemmával, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk a Tiszatavi túrát nem sokára, és a hírek után Michael Jackson slágerét is játszom. The Way You Make Me Feel, ezzel folytatjuk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Mégsem lesz sebességmérő razzia jövő héten. Tart a tűzgyújtási tilalom, megtartották a Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
3: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nők

0: Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A mikrofonnál Leirer Tímea, a stúdióban pedig velem Kis Robert Rihárd, turisztikai szakember, akivel ezúttal a Tiszatavat járjuk körbe, és az előbb azt mondtad, hogy folytatjuk a Tiszató, hát megkérdőjelezhetetlen fővárosával, Tiszafüreddel.
1: És itt van egyébként a régió legmodernebb kerékpáros centruma is, és a tó hivatalos kutyás strandja is itt található.
0: Akkor itt legálisan fürödhetnek a négy lábon.
1: Így van, hogyha kis kedvencünket is el akarjuk vinni magunkkal, akkor bizony a Tiszatónál találunk kutyás strandot is, de hogyha már elegünk van a strandolásból, akkor meg elmehetünk motorcsónakos túrákra is, bőven van ezek közül, úgyhogy válogathatunk. Vannak szakvezetéses olyan motorcsónak túrák, hogy rengeteg ismeret birtokosai leszünk, hogyha ezeket választjuk. A Szavastrand pedig azért érdekes, mert hogy a város egy úszós tégrendszerrel bővítette ezt, és szerintem már látványnak sem utolsó. Hozzáteszem, a füredi holtágak nagyon ismertek, mert a Tüskevár tévésorozatnak több jelenetét is itt forgatták.
0: Itt forgatták?
1: Igen, talán emlékszel, írtunk egy könyvet a filmturizmus a Kárpát-medencében,
0: igen.
1: Akkor ott is megemlítettük, hogy a Tüskevárnak is forgatási helyszíne volt itt a füredi holtágak közül jó pár. Meg van termálfürdő is, hogyha ott akarunk lubickolni, 39 fokos, és hogyha a kerékpározás során elfáradunk, akkor az izületek regenerálására ez tökéletes, mert hogy a szakemberek úgy mondják, hogy alkáli hidrogén karbonátos a víz, és ez nagyon jó az ilyen mozgásszervi problémákra.
0: Hát sok kerékpározás után szerintem szükség is lehet erre. Tiszafüreden nyaraltam egyszer gyerekkoromban, és nagyon jó emlékeim kötődnek ide, úgyhogy most épp azon gondolkodom, hogy vissza kéne menni. De hát ha adsz még ötleteket, hogy miért menjek a Tiszatóhoz, hol folytatjuk?
1: A Balatonnál mindig nagy vita volt még ugye a 90-es években, hogy lehessen-e jazzkizni, lehessen-e motorcsónak, vagy elektronos. Hát ma már ugye megoldotta ezt a problémát az, hogy ha valaki nem akar vitorlázni, akkor az elektromos hajókkal azért el lehet jutni A-ból B-be. Ezt is lehet választani, de a Vátszalókra érdemes elmenni, mert ez egy olyan hely, ahol például a benzinmotoros sporteszközöket is lehet használni. De sok minden más is van még itt.
0: Oké, akkor a Vátszalókon folytatjuk, most pedig George Harrison slágerével folytatjuk. Gatman Man, Set on You, minden idők legnagyobb slágerei között, itt a

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, úti célunk pedig ezen a vasárnapon a Tisza-tó, bőven van még időnk, meg szerintem helyszínünk is, amit fel lehet keresni. Kis Robert Richard a stúdióban, a Bátszalók, azt mondtad, hogy itt folytatjuk, ugye?
1: Ez lényegében a déli medence rész, és itt aztán tényleg akár jazzkizhetünk is, engedélyezett a benzinmotoros sporteszközök használata. Én egyébként nagyon szeretek jazzkizni, sőt egy turistáknak rendezett jazzki versenyt is egyszer megnyertem félelemből, bevallom őszintén félelemből, mert nagyok voltak a hullámok, és mondták,
0: gyorsan hogy, nyomtad mi, hogy vége
1: mondták
0: legyen.
1: Azt, hogy ha elmegy mellettem egy másik turista, akkor ne aggódjak, lehet, hogy beleborulok, de majd ki fog tudni úszni, vagy kihúznak, és mondtam, hogy én nagyon aggódom, és nem akarom, hogy elmenjen mellett. Te bárki is, meg is nyertem.
0: A motiváció fontos,
1: nagy volt, igen. Minden esetre itt nem csak jazzkizni lehet egyébként Abátszaló környékén, hanem fánkozni is, tehát amikor ilyen úszógumiszerű valamin húznak minket, és akkor örülünk akkor, hogyha gyorsan megyünk, és örülünk akkor is, hogyha erről leborulunk esetleg, mert akkor hamar visszamászunk.
0: De ha többen borultok le, akkor úgy sokkal
1: akkor
0: jön,
1: nagy az élmény, igen, lehet vízisíjelni, és sok minden más, ami ilyen dinamikus vízisport, van egy ilyen gyűjtő neve ezeknek, hát elérhetőek. És van óriás csúszda komplexum is a helyi strandon. Állítólag az ország legnagyobb óriás csúszda komplexuma, hogyha valaki ezt szereti, akkor kipróbálhatja. Nálunk Fülöp és Jászmin nagy csúszdabarát, még Flóra is szeret csúszdázni. Hát Milla valószínűleg tőlem örökölte azt, hogy óvatos duhaj ilyenekben, és ő azért nem nagyon próbálgatja ki, nem csak az életkora miatt, hanem szerintem a habitusa is más, de neki meg kitalálták a Baba Múzeumot, mert hogy ezt imádja, a babákat, és itt a Bátszalókon a Baba Múzeumban több száz népviseletes babát lehet megnézni. Vannak miniatűr ruhák is, és egyébként eredeti textil készült tűpontos kézi munkával, úgyhogy ez ipartörténeti remek jó pár alkotás itt a Baba Múzeumban.
0: Meg hát mennyire egyenlőek tudnak lenni ezek a kicsit népviseletbe, de mindenképp szépen kézzel készített ruhákba bújtatott babák. Szerintem gyönyörűek ezeket, én is imádom, nem csak Milla.
1: Nagyon szépek, és érdekes egyébként, hogy a Baba Múzeum látogató is megcsodálják életkortól függetlenül.
0: Persze.
1: Hát a Bátszalókra elmennek azok is, akik érdeklődnek a kultúra iránt, de hát ugye sokan vannak olyanok, akik a jazzkizés, az aktív sport iránt érdeklődnek, nekik egyébként nagy strandpartikat is rendeznek. Tehát ez, hogyha valaki mondjuk egyetemista, és azt mondja, hogy akkor bulizni szeretnék a Tisza-tó környékén, hát akkor a Bátszalókon vannak ilyen esti strandpartik bőven. Hát nyilván, ha itt van a sport, ha itt vannak ezek a jazzkik, ha itt van ez a dolog, akkor este már nem mész haza, hanem mész bulizni. És ha pedig valaki azt mondja, hogy nagyon szép, de akkor én valami nyugodtabb programot szeretnék, meg lehet nézni például bizonyos időszakokban egy hajóépítő manufaktúrát, ahol régi fahajókat rekonstruálnak. Hát ilyen szakma is van. Velencében is vannak még gondolaépítők.
0: Hát ez nekem egyre jobban tetszik ez a hely. Úgyhogy folytassuk is a Tisza-tónál még a következő órában. Most pedig jöjjön a hírekig, ha már a sportot említetted, egy kis tánc. Kahoma és Lambada minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A tókerülő túra a Tisza tavon még nem ért véget, úgyhogy folytatjuk a következő órában. Kis Robert Richard marad velünk, és csatlakozik hozzánk a Catherine and the Waves is. De énekel majd Charlie is. 9 óra után itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli Retro Rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
10: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
15: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Már tudjuk, hogy alakul a következő tanév. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás lesz ma, figyelmeztet a Hungaromet. A Dél-Dunántúl nagy részén például meghaladja majd az UV index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Ma egyébként harmadfokú riasztás van a legtöbb vármegyére magas középhőmérséklet miatt. Teljesen leáll a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. Hatályba lépett az új kormányrendelet is, amely szerint először önkéntes fogyasztás csökkentést kérnek a nagyfogyasztóktól, de ha szükséges, a Mavir kötelező korlátozást is elrendelhet. A megkeresett cégek többsége vállalta, hogy csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, emellett számos intézmény és önkormányzat is energiatakarékossági döntéseket hozott. Megjelent a következő tanévrendje. Az iskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig jövő év június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart. Újdonság, hogy először rendezik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, emellett egyszerűsödik a kompetenciamérések rendszere is. Hőmérsékleti rekordokat hozott a szombat. Megdőlt az országos és a fővárosi napi hajnali melegrekord is. Budapesten a Jánoshegyen mindössze 26 fokig hűlt a levegő. Mindkét korábbi csúcs 2018-ban született, az egyik a budapesti állatkertnél, a másik pedig Fonyódon. A hírek végén mondom a várható időjárás részleteit. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Elejérer Tíme, a Tisztatavi túránkat folytatjuk Kis Robert Tihárdal ebben az órában, és hallgatjuk közben minden idők legnagyobb slágereit, a Coldplaytől, az Ergótól, a Pulse Gardentől, és most a Bad Boys Blue-tól. Jó reggelt!

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. További kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Leirer Tímea, vele pedig a stúdióban Kis Robert Richard Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember, aki ezúttal a Tiszatóhoz vitt minket. Jártunk már Poroszlón, Tiszafüreden, Abátszalókon, és hol folytatjuk most?
1: A családi kalandoknak a bázisán, Sarudon, mert hogy Sarudon felépült Közép-Európa talán legnagyobb vízi játszótere. Hogyha elmegyünk valahova strandolni, akkor persze fürdünk, úszunk, beszélgetünk, de hát mindig viszünk labdát például, mert akkor tudunk vízikosárlabdázni, ha van erre lehetőség, de más nem dobálni egymásnak. Na, hát vannak olyan helyek azért, ahol a vízi játszóterek lehetőséget adnak arra, hogy tényleg akár ugráljunk a kis felfújt valamiken, hogy labdával játszunk, vagy bármi más. Hát hogyha a fantázia szab csak határt, hogy mi mindent lehet csinálni a vízbe egyébként. És itt Sarudon azért volt bőven fantázia, úgyhogy egy ilyen vízi játszótér komplexumot is építettek, de ha valaki bátor, akkor egy hatalmas mászófal rendszert is talál Sarudon, és itt aztán meg lehet mutatni, hogy mit tudunk. Bár ez nem az én világom, nekem inkább a tiszatavi minizó az, amit kitaláltak, mert én azt szeretem így az őshonos állatokat nézegetni szép békésen, és akkor örülni annak, hogy ilyenek is vannak. Aki viszont tanulni szeretne, nos, van ökovitorlási iskola, és még oktatóhajó flottájuk is van, úgyhogy ki lehet próbálni a vitorlázást a kezdetektől, mert persze mindig látjuk a Balatonon is, hogy milyen csoda, meg kék szalag, meg egyebek, na de hát valamikor meg is kell tanulni vitorlázni, hát itt erre is van lehetőség. És a partszakasz pedig bőven alkalmas itt Sarud környékén. Sok a kisgyerekes, nem csak azért, mert hogy itt van a kalandpart, meg hogy nagy vízi játszótér van, hanem azért is, mert itt viszonylag sekélyebb a víz, és emiatt gyorsan felmelegszik. Úgyhogy ilyen jó melegben azért örülnek a kisgyerekes szülők, hogy biztonságban fürödhet a gyerek, és akkor be is megy a vízbe, mert hát ők azért szeretik jobban, hogyha átmelegszik hamar a tó vize. Ha pedig a gyerek olyan, hogy szereti a kézműves dolgokat, nálunk egyébként Jászmin meg Mila ilyen, főleg Jászmin, a Fülöp az elmegy, és akkor sakkozik már, így mondjuk 7 évesen, de az 5 meg a 4 éves, az meg imádja azt, amikor valamit ki lehet vágni, meg lehet csinálni. Hát itt Sarudon például a nátfonást lehet kipróbálni, meg hogy hogyan agyagoztunk, és hogyan készült belőle mondjuk lábas, vagy bármi más. És akkor a gyerekek ennek nagyon örülnek, hogy ilyet is kipróbálhatnak. Ha meg egy kicsit aktívkodni szeretnénk, akkor kerékpározhatunk tovább, hiszen, mint beszéltünk már róla, a Tiszató tényleg igazi kerékpáros paradicsom, és hogyha a kerékpáros pihenőállomást megnézzük Sarudon, akkor látjuk azt, hogy dizájnbútorok vannak újrahasznosított anyagokból, úgyhogy a tókör teljesítése közben ilyeneken is tudunk pihengetni. Egyébként én már kipróbáltam Flórával a kerékpározást úgy, hogy mögöttem ült Jászmin, ő vitte Millát, és Fülöp pedig már teljesen egyedül kerékpározott. Hát meg lehet ugorni, de azért emberpróbáló.
0: Hát lehet, hogy ez nem a 40 fokos napokra vagy hétvégékre kell időzíteni.
1: Meg ahol kipróbáltam, ott dombos volt a vidék, és nem biztos, hogy a domboknak a tetejére kell
0: felmenni. A Tiszatónál lehet, hogy jó ez, de majd szeptember jó, közepén igen. Szerintem majd akkor érdemes ezt kipróbálni.
1: Hát augusztusban se rossz szerintem, csak ne a dombokat keresgéljük.
0: Mivel folytatjuk?
1: Kisköre, a tó bölcsője, meg az egyik csodája.
0: Akkor ez jön nem sokára, most pedig Fools Garden és Lemon Tree. Minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytatjuk tovább a Tisza tó kerülő túránkat. Remélem ez jól hangzik ez a megfogalmazás. Kis Robert Richard, ami idegenvezetőnk. Saród után merre megyünk tovább?
1: Kisköre következik. Itt van a vízlépcső, és itt van Európa legnagyobb ökológiai folyosója. Ez a helyi hallépcső, így hívják a slangben, de szerintem igaziból is így hívják. 1350 méter hosszú csatornát kell elképzelni, és itt átvándorolhatnak a halak, hiszen amikor építenek egy vízlépcsőt, vagy bármi hasonlót, akkor nyilván az a gond, hogy oké, de a halak azok mit csináljanak? Hát van nekik egy olyan hallépcső, mint ahogy az állatoknak is az autópályák fölött építenek egy olyan kis helyet, ahol át tudnak menni. És hát reménykedünk abban, hogy olyan a hely, hogy mondjuk a róka meg a nyuszi nem egyszerre megy át. Tehát itt is a hallépcső az önmagában érdekes. De itt épült meg Magyarország első lábakon álló úszóházas kikötője is, és kerékpáros kirátó is van, hát hogy a kerékpárút mellett is fel lehet menni a kirátóba, és láthatjuk azt, hogy tényleg gyönyörű ez a vidék. Egyébként a hallépcsőnek vannak hatalmas üvegablakai is, és mindenféle dolgokat meg lehet nézni, például a dévéreket, meg a harcsákat, mert olyan az egész, mintha a folyó fenekén állnánk, és akkor onnan látnánk, és üvegfalak vannak az oldalán. Tehát szerintem ez egy hatalmas ötlet. És hát a duzzasztó művön átfut egy üzemi út, és ez lett az Euróveló 11-es kerékpárút része. Ez megint csak jó ötlet, mert hogy a bringások a zubogó víztömeg felett áttekerhetnek, és akkor ez már önmagában egy nagy élmény. Tehát valóban a Tisza-tó szerintem itt Kisköre környékén olyan, hogy nehéz fogást találni a látványvilágon, meg az érdekességen. Tehát az élmények miatt utazunk, hát itt bőven vannak élmények. És nem csak ilyenkor nyáron vannak élmények, hanem az úszóházak télen például a jéggel együtt mozognak. Egy teleszkópos technológiával rögzítették őket, és akkor még az is érdekes, meg télen is szép egyébként. Tehát szinte minden évszakban rejt valamit a Tisza-tó, és hát mint mondtad, meg jó tanácsként megfogalmaztad, valóban a kerékpározás, mondjuk amikor, de nem vagy olyan edzett, hogy mindegy, hogy milyen az idő, akkor például szeptember, október, november időszakában.
0: Szerintem az a legjobb időszak a
1: kerékpározásra. Nagyon jó tud lenni. Ilyenkor megfürödhetünk vadul, megjátszhatunk a gyerekekkel.
0: És mi merre tekerünk tovább?
1: Egy csendesebb oázisba, Dinnyi és Hát és Tiszanána környékére.
0: Akkor Dinnyi és Hát és Tiszanána a folytatásban, meg most a Coldplay, Viva la Vida a 2000-es évek elejéről, minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kis Robert Richarddal ma a Tisza tóhoz kirándulunk, mert nagyon sok mindent bejártunk, és azt mondtad, hogy most egy kis csendesebb környék következik.
1: Ez Dinyés Hát és Tisza Nána, nyugodt, családias hangulatú partszakasz, és van egy szabad strand, ahol finom, folyami homokos a part. Mindig szokták kérdezgetni tőlem, hogy hol vannak homokos partszakaszok, hát itt is van, de hát a homok is különböző, tehát van olyan, ami tényleg koralhomok és fehér, és úgy érezzük, hogy valami nagyon puhán járunk, meg van keményebb homok, hát itt folyami homokos, de szerintem a kisgyerekesek nagyon fogják szeretni, meg vannak napozó teraszok, amiket egy bójárhoz rögzítettek, és akkor a vízen így lebegnek, a fák közé meg függőágyakat raktak, és hogyha nekünk is jut, akkor az is egy jó élmény lehet. A kikötőből egyébként közvetlen út vezet a fátyolos kis csatornákhoz, a partszakasz mögötti ártéri erdőben pedig van egy tanösvény, ahol szintén láthatjuk, hogy milyen szép itt a növényzet, meg általában az élővilág. Esténként a stégekről meg lehet nézni a csillagokat. És azért érdekes ez, mert kissé a légszennyezés, nincs olyan smog vagy bármi más, ami zavarná azt, hogy bámuljuk mi a csodákat a fejünk fölött, és valóban elképzelhetetlen szerintem mondjuk egy Budapest belvárosi látképhez képest, hogy hogyan látjuk a csillagokat, mintha egy kicsit közelebb lennének. Nagyon, nagyon érdekes. És hát azt mondják, hogy a hódokat is itt meg lehet figyelni. Hát én még nem láttam itt hódot, de valaki már igen.
0: Hát ezt a hódokkal is meg kellene előre beszélni, tudod, ez olyan, mint a delfin túl a tengerparton, igen, szóval igen, egy igen. Kicsit ez olyan.
1: Majd küldök nekik SMS-t.
0: Az kéne. Merre megyünk tovább?
1: Tisza Ders következik, meg a rejtett belső szigetek.
0: Akkor ugyanitt folytatjuk, remélem, hogy velünk tartanak a Retro Rádióban. Yeah,

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van még néhány percünk, amit eltölthetünk a Tiszatónál. Természetesen azelőtt, mielőtt ennénk is egy jót. Kihasználjuk ezt a néhány percet is Kis Róbert Rihárddal. Pontosan hova érkeztünk?
1: Tiszaders, meg a Tiszatónak ez a gyönyörű kis része. Horgászat nagyon kedvelik, meg a természetfotósok. Tehát Tiszaders, meg a belső szigetek tényleg olyan, hogyha fotókat keresünk a Tiszatóról, akkor szinte biztos, hogy itt készült valamelyik ezek közül. De hogyha érdekel minket a történelem, nos, Tiszaders környékén van egy 13. századi templom, annak a maradványa és egy régi románkori templomnak a maradványa, tehát ezt is meg lehet nézni, meg hát a környezete is érdekes. És van egy téglamúzeum, meg egy cserépmúzeum, ez egyben van, és ha az építészet a szakmánk, akkor ezt ne hagyjuk ki. Ha pedig szeretjük a szép virágokat, a mocsaras belső részeken tényleg gyönyörűeket találunk. Ha már a hódoknál fejeztük be legutóbb, nos, itt vannak hódvárak, és itt aztán elvileg nagyobb az esély, hogy lássunk Tiszaders környékén hódokat. A templom romnál pedig ilyenkor nyáron vannak hangversenyek, főleg komoly zenei hangversenyek. Hát ha csillagos az ég, minden nyugodt, és halljuk a lágy dallamokat, akkor azért andalító lehet egy romantikus nyári este szerintem. A derzsi mocsárvilágban pedig üstökös gém is szokott fészkelni, és a természetfotósok mondták, hogy hát ha ilyet fotóznak, akkor az nagyon jó, hát egy ritka viszonylag, és ez emiatt rengetegen látogatnak el ide, és akkor örülnek annak, hogy na most akkor ezt csinálta, azt csinálta az üstökös gém. Tehát Milla Fülöp meg Jászmin örül annak, hogyha lát ilyet, de mindennek örül egyébként, és azt gondolom, hogy az a boldogság, hogyha a család boldog egy ilyen gyönyörű helyen, mert Tiszaders tényleg az egész családnak élvezhető.
0: Mint ahogy az ételek is a Tiszató környékén, ezekkel folytatjuk majd. Jövünk Kis Róbert Rihárddal, Mike Oldfield és a Moonlight Shadow után itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A tiszta tavat jártuk körbe az elmúlt közel 2 órában kis Robert Richard turisztikai szakember segítségével. Egy tényleg néhány percünk maradt még, mégpedig arra, hogy együnk, ígyunk valamit ugyanitt.
1: Rengeteg étterem van, rengeteg olyan hely, ahol valóban nagyon finom falatokat tudunk fogyasztani, de hát mi az, ami jellegzetes, mi az, amit mindenképpen együnk a Tisztató környékén? Halat.
0: Igen, erre
1: halat, azt tényleg, azt ne hagyjuk ki. És hát halnak mindenféle változata van, tehát már nem csak a roston hal, meg a panírozott hal világát éljük, hanem úgy is lehet kapni, ahogy a gyors éttermekben a kis sirkefalatkákat, vagy a hamburgert is, tehát van harcsaburger, igen, például, igen. Harcsás hamburger, ez is érdekes, és a modern bisztrókban pedig ugyanúgy majonézzel, ketchuppal, vagy akár barbecue szósszal halfalatokat ehetünk. Tehát most ugye a halrudacskáknak egy változata ez, annál egy picit kisebb, és akkor így a süllő falatkákat ugyanúgy mártogathatjuk, mint a csirke falatkákat, csak a halat esszük, és nem a csirkét. Meg hát rengeteg kézműves ital is van, úgyhogy kézműves fröccsöt is lehet kérni, de szerintem az ételek közül a halételek azok, amelyek kihagyhatatlanok. Hát a klasszikus tiszai halászlé is különböző formációban is kapható, harcsa halászlé, ponthalászlé és sok minden más. Szerintem ezt ne hagyjuk ki, tehát halat együnk így vagy úgy, harcsát, süllőt vagy bármi mást. Szerintem ha a Tiszató környékén kirándulunk, akkor ezeket próbáljuk ki.
0: Hát Ricsi, köszönjük szépen ezt a mai túrát, szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, és talán sokan elmennek most a Tiszatóhoz, azok közül, akik még nem jártak ott. Legközelebb merre felé folytatjuk?
1: Ha már 16 napon keresztül így a Balatonfelvidék környékén, a Káli-medencében kirándulgattam, akkor elmesélem azt, hogy vajon itt a Káli-medence meg a Balatonfelvidék környékén miket érdemes megnézni, mi az, ami élményt jelent egy rádióhallgatónak, hogyha oda megy turistáskodni. Szerintem nagyon sok van természetes dolgok, épített örösség, minden más, apró kis gyöngyszemek szerintem nem feltétlenül a legpopulárisabbak, de talán ettől szép az egész.
0: Meg ezek azért jó úti célok, mert ezeket még októberre is nyugodtan betáraszthatja magának az ember, és akkor is fel lehet őket keresni. Akkor találkozunk 2 hét múlva, és köszönöm szépen, hogy ma velünk voltál.
1: Köszönöm szépen én is, és további kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: Nem sokára Várkanyi Attilával találkozunk majd itt a Retro Rádióban, hiszen kezdődik a Starshaft, de Robbie Williams dalára mindenképpen van időnk. Ez a Supreme a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. 10 óra van mindjárt, úgyhogy én lassan elköszönök, és átadom a helyem Várkonyi Attilának, meg a Sztársáv stábjának. Ők várják önüket egészen délután 2-ig itt a Retro Rádióban. Délután Jurásek Balázsé az éter, aztán lesz ma is Poptarisznya, 6 és 8 óra között Bétót Lászlóval. Este pedig, ahogy az lenni szokott, jönnek a legnagyobb magyar slágerek, a Boházi Csabi kalauzolja majd önöket közöttük. Én köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzanak nagyon magukra ebben a kánikulában, csak árnyékban, sok folyadékkal, napszemüvegben, minden idők legnagyobb slágereit hallgatva. Köszönöm a figyelmet, Leire Tímát hallották itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store/insider. Oldalon.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nem lesz sebességmérő akció a kánikula miatt. Tart a tűzgyújtási tilalom, élőhelyvédelmi munka kezdődött a Velencei tónál. Villányi Eszter vagyok. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Tart az országos tűzgyújtási tilalom. A rendkívüli szárazság miatt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
12: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
11: A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy hőség idején figyeljünk egyedül élő idős hozzátartozóinkra, és senkit ne hagyjunk a parkolóautóban. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Megtartották tegnap a Balaton átúszást. A férfiaknál Nagy Nándor volt a leggyorsabb, aki nem egész egy óra alatt teljesítette a több mint 5 kilométeres távot Révfülöp és Balatonboglár között. A nőknél Békés Eszteré lett a legjobb idő, aki 1,5 óra alatt úszta át a Balatont. A különböző távokra mintegy 11 ezeren neveztek 1190 településről 60 országból. A legidősebb résztvevő 90 éves volt. Marad a kánikula, a legmelegebb órákban ma 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. Országszerte sokat süt majd a nap, de az északi és a dunántúli középhegységben jobban megnövekedhet a felhőzet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. A szél általában gyenge marad, de északnyugaton és északkeleten megélénkülhet, valamint zivatarok környékén meg is erősödik. A jövő héten is folytatódik a hőség, egyre melegebb lesz.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Nagyon szép vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Egy elképesztő esztendő, amelyet megidézzünk a következő 4 órában. Ez pedig az 1986-os. Akik megélték, számukra azért izgalmas, akik nem, nekik egy csodálatos világ tárul elő.

Önök a Rádiórádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Az 1986-os esztendőről beszélgetünk. Egy nagyon különleges évtized a 80-as évek önmagában is, de talán ez az év valamiért kiemelkedik, különösen itthon Magyarországon. Világpolitikában és úgy általában a globuson nagyon sok minden történt. Ugye január 28-án a Challenger űrsikló felrobban, 73 másodperccel a felszállás után, és a legénység életét veszti. Februárban elindul egy új folyamat a Szovjetunió, ez pedig a glasnost, ami nyitottságot jelent, perestroika átalakítás Gorbacsov vezetésével. Egyébként itt recsent meg először szovjet birodalom, amely odáig jutott, hogy elemeire esett. Megmondom őszintén, hogy én egyetemista voltam ugye 80-as évek közepén, talán már valamiképpen nyitott elmével, soha nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar szétesik ez a hatalmas birodalom. Április 26-a a világtörténelem legsúlyosabb atomkatasztrófája Csernobilban, szintén óriási történetek vannak ezzel kapcsolatban. Aztán jön a labdarúgó világbajnokság június-július, a magyar labdarúgó válogatott kijut, későbbi szereplését nyilván mindenki tudja, majd július 27-én, amelynek 40. évfordulója pont a héten volt, történelmi koncertet adott a Queen együttes, több mint 70 ezer néző jött el. Természetesen műsorunk is követi a 80-as évek közepének történéseit, és olyan sztárvendégek érkeznek, akik valamilyen történettel tudnak szolgálni nekünk ebből az évtizedből, de konkrétan az 1986-os évről. Első vendég itt a rádióban, a sztársában Novai Gábor lesz, aki akkor a Dollyról együttes basszusgitárosa és szerzője volt. Hatalmas sikerek, ugye túl vagyunk már a Generálon, túl vagyunk a Hungárián, már mint ő, és ekkor a Dollyrólban ér el hihetetlen sikereket, mind eladásban, mind koncertezésben. Majd egy másik tényre is emlékezünk még ebben az órában, ugyanis a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója, szép titulus, de nekem azért ő Gyulai Zsolt, Gyuzsó marad mindig is, kétszeres olimpiai bajnokunk, mesél a Hungaroringról, ennek történetéről és a legfrissebb érdekességekről is.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Novai Gábor a vendégem itt a Retro Rádióban, a generál, a Hungária, később pedig a Dolly-ról frontembere, szerzője és rengeteg magyar sláger megalkotója, olyanoké is, amelyet nem ezek a zenekarok énekeltek, például a Bye Bye Sását is az ő nevéhez kötjük.
1: Igen.
0: Egyébként rengeteg arany és platina lemez lóg a falán, saját szememmel volt módom erről meggyőződni, úgyhogy gratulálok mindezekhez, és szia Nova bácsi!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Hát én azt gondolom, hogy ha a 86-os évről, majd az a műsor arról szól, akkor titeket nem lehet kihagyni. Az egyik legnagyobb példányszámban eladó magyar zenekar a Dolly-ról frontembere voltál akkor, szerzője, és hát én azt hiszem, hogy erre az évre te is szívesen emlékszel. Mi az, ami eszedbe jut 86-ról?
1: Akkor volt ugye a mexikói világbajnokság előkészítője, és én szokásomhoz egyébként nem hívem, mert én nem szoktam futballmérkőzésekre járni, de akkor kimentem, és a brazil-magyar mérkőzésen 3-0 nyert a magyar csapat, és ez akkora eufóriát okozott ott a stadionban is, meg hát egyáltalán Budapesten, hogy én hazarohantam, és egyből megírtam a Mexikó, Viva Mexikó című dalt, ami egyébként abban az időben nagyon nagy sláger lett, és a világbajnokságban viszont mi azt hiszem
0: csak, nem szerepeltünk olyan fényesen.
1: Nem, igen.
0: Így ki lehet ezt jelenteni. Meg volt egy másik dal még azon a lemezen. Az
1: a Tedd a szívedre a kezed. Ez volt egy kis lemezen. Akkor adta ki a lemezgyár ezt a kis lemezt, amin a öcsinek a másik dala volt. Egy igen népszerű dal, Tedd a szívedre a kezed. Ezt most is játsszák még zenekarok.
0: Pedig abba benne van, hogy ballal a jobbrábamra passzolom.
1: Igen.
0: Igen, a rugok egy követ.
1: Igen.
0: Egy nagyon-nagyon jó dal, én nagyon szeretem, és én is játszom a Fergetek partikban. Novai Gábor a vendégem, folytatjuk a beszélgetést, még mindig 1986-ban vagyunk Dolly-ról, és egy nagyon sikeres 50 állomásos turnén vesz részt egyébként a Dolly-ról, és ez már a harmadik lemezük, amely szintén mindent, egy platinát, 4 aranyat és egy gyémántot ért. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.

0: akkor Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Novai Gábor a vendégem itt a Retro Rádióban, és arról beszélgettünk az imént, hogy ez a 86-os év nekik mit jelentett. Hát igen, nagyon várta az ország a világbajnokságot, és tényleg nagy csalódás volt nagyon sokaknak, ami ott történt, de az élet persze ment tovább, igen. Sok mindent elért sok mindenki azért abban az évben, például a Dollyról az egyik legnagyobb példányszámban eladó zenekar volt. Milyen volt akkor a zenekar népszerűsége?
1: Hát szerintem a csúcson járt a Dollyról 86-ban, akkor már harmadik lemez is nagyon jól fogyott, de azt hiszem a két vagy három lemezből 1 millió példányt adtunk el, ami egy eladási statisztika szerint is egy kiemelkedő dolog volt, és akkor tulajdonképpen a csúcsra járt a Dollyról, rengeteg turné, rengeteg fellépés, akkor kötöttünk szerződést először, azt hiszem az együttesek között az Orival, az akkori Orival, akik egész évben 60 koncertre, csak ők 60 koncertre szerződtek velünk. Azt tudom, hogy fizették még a színpadi díszleteket is, ezt csak azért mondom, mert manapság már ilyesmi nem igen van. Egy szökőkutat vittünk magunkkal minden egyes előadásra, és az a szökőkut minden egyes alkalommal beindult, és ott az olaszos rock and roll nagyban ment, miközben a szökőkut hátul csobogott. Szóval ez egy érdekes dolog volt.
0: Na, itt tartunk, már nem akarok rossz májuskodni, nem szoktam, de mondjuk a Hungaria együttes díszlete a Puskás Ferenc arénában, azért az is egy költséges dolognak látszott innen kívül.
1: Hát az egy egészen más kategória. Igaz, a Ori turnék azok egy olyan ezres, maximum 2000-es kategória volt akkor
0: nézőszám
1: tekintetében, viszont a Puskás stadion az 53 ezer ember volt a Puskás stadionban, nem beszélve ugye a Népstadionról, ahol ott 80 vagy sokak számára még 100 ezer embernek is tűnt, de tényleg hát ez egy egészen más kategória.
0: De mennyit tudsz, mert ahány emberrel én beszélek, mindenki mást mond. Még 80 ezer a legkevesebb, amit mondanak, 100 ezer a legtöbb. Te mire satszolod? Mert ugye ezt nem mérte senki, mert egyrészt ott voltak a jegyekkel is mindenféle ügyek, másrészt meg be is jutottak sokan pluszban, tehát nehéz megmondani, tehát nincs egy ember, aki ott tudok menni, hogy mennyi volt.
1: Én se tudom megmondani, csak azt láttam, mert én voltam a Rolling Stones koncerten, és nálunk sokkal többen voltak. Nálunk a maratoni kaputól maratoni kapuig álltak az emberek, a legfelső sorban is olyan picinek látszottak az emberek, mint egy ilyen kis játékfigura. Tehát szerintem olyan, hát lehet, hogy 100 000 ember.
0: Mondjuk 100-at, azt kerek.
1: Igen, az egy kerek.
0: De egyébként én is mind a kettőn a Rolling Stones és akkor a Juventus Rádió támogatta, igen. Ott is én voltam, aki megnyitotta, és a tiéteket is,
1: igen,
0: amit
1: igen.
0: Ezúton is köszönök, nem győzöm ezerszer megköszönni.
1: Nagyon szívesen.
0: Köszönöm. És azóta mindegyiken, az összes Hungária koncerten én lehettem és zenélhettem, és úgyhogy nagyon megtisztelő.
1: Nagyon örültünk neki, hogy egy jó hangulatot teremtett, és jól vezetted fel a dolgokat.
0: Köszönöm. Innen folytatjuk a beszélgetést. Novai Gábor a vendégem, hamarosan visszatérünk. Témánk pedig a jelen, hiszen nem pihen, bár megtehetné, hiszen nagyon sok remek műnek a szerzője hátra dőlhetne, és várhatná, igen. Hogy érkezik a szerzői jogdíj, de ő nem ezt teszi, hanem hát aktívan igen. Zenél, muzsikál. Mindjárt jövünk vissza.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Novai Gábor a vendégem, a 86-os évre emlékeztünk vele. Több esemény és a Doliról pillanatnyi státusza

0: Augusztus 20-án is fellépünk, megyünk tévéfelvételekre.
1: Elmondhatod nyugodtan, hogy melyik műsorban megyek.
0: Igen,
1: nagy
0: a Szerencse Szombat műsorában, az egy frekventált tévéműsor.
1: Így van, azért mondom, nyugodtan.
0: Mert ez a legnagyobb nézettségű tévéműsor, úgyhogy abban is három dalt játszunk, visszaemlékezünk a Hungáriára, és természetesen a Hungária dalok közül azokat a dalokat adjuk elő, amiket főleg én írtam, meg ugye ezt szerzőtársammal, Fenyő Miklóssal írtunk, és ennek nagyon örülök, hogy most hosszú idő után ismét meghívtak bennünket ebbe a műsorba.
1: Hát Nova, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Várunk vissza téged, mert a Retro Rádió elvállalta a partnerséget Fenyő Miklós születésnapi bulia kapcsán.
0: Köszönjük.
1: Ami azt jelenti, hogy fogunk, ahogy tettük ezt a Hungáriával, tettük annak idején a Dollyrollal.
0: A hagyomány megy tovább.
1: Így van. És köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Sok sikert kívánunk mindenhez, és hamarosan találkozunk újra, de akkor már a zenekar minden tagjával, veled együtt is, akik élnek még, és remélem nagyon sokáig itt lesznek velünk, és azt hiszem, hogy egy nagyon méltó emlékezés lesz Fenyő Miklósra ez a bizonyos márciusi születésnapi koncert. Köszönöm, hogy eljöttél.
0: Én is.

0: Önökorát rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Mai adásunkban az 1986-os esztendőről beszélgetünk. Nagyon szép év. Vendégem, aki ugyan ezúttal csak telefonon a vendégem, de bírom az ígéretét, hogy majd egyszer eljön hozzánk hamarosan. 1964-es, tehát a legjobb évjárat, ezt el kell, hogy mondjam, és 1976-ba kezdett el sportolni, mindössze 12 esztendős volt, Vácott történt mindez, és a 80-as évek közepén a világ élvonalába került, és 1986-ban, tehát az általunk vizsgált évben megszerezte első világbajnoki aranyérmét, a sportág kajakkenu, azóta egyébként szerzett még olimpiai aranyból kettőt, ezüstből is szintén kettőt, és még ezen világbajnoki cím mellé még másik ötöt. Gyulai Zsolt a vendégem, nagy szeretettel köszöntöm, szervusz!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
0: No hát, 86-ban vagyunk, próbáljunk meg visszautazni egy picit lélekben is abba az esztendőbe. Hogyan alakult ez a világbajnoki aranyérem? Ugye akkor már sejthettük, hogy te ott vagy a világ élvonalába, tehát esélyesként ültél a kajakba. Mennyire volt te előtted biztos, hogy meg lesz ez az aranyérem?
1: Hát biztos nem voltam benne, de 86-os év az én életemben tényleg nagyon fontos volt, hiszen 85 telén igazoltam a budapesti Honvédba, és 86-ban az első honvédos évemben világbajnokságot nyertem. Előtte is már ugye ott voltam a világbajnokságokon, de a 86-os év egészen kiválóan alakult, és éppen Montreálban volt a világbajnokság, ahova épp a Magyar Olimpiai Bizottság kivitte az 50 évvel ezelőtti montreali érmeseket, csak a Forma 1 miatt nem tudtam velük tartani. Úgyhogy fantasztikus helyszín volt, és fantasztikus világbajnokság. Egyéniben második tudtam lenni, ami akkor nagy szó volt, és csapatban pedig kajak négyesben tudtunk nyerni. NDK-sok és a szovjetek előtt, ami fantasztikus eredmény volt akkor.
0: Mennyire volt a 80-as évek közepén lehetősége egy sportolónak, vagy ideje arra, hogy egy picit beletekintsen a zenei életbe, a szórakozásba? Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Mert azért egy ilyen sport, én azt hiszem, hogy igényli az ember 99,9%-át.
1: Hát ez így van, de a 86-os év még azért is emlékezetes, mert előtte volt a Queen koncert, ahol ott voltam édesapámmal a lelátókon, gyakorlatilag a Népstadionban, hiszen abban az évben járt itt nálunk a Queen, és ez egy óriási zenei meghatározó élmény, de amúgy is zenehallgatók voltunk, hiszen nekünk akkor már sárga Sony Walkmanünk volt, és azzal edzettünk, vagy azzal jártunk, tehát a zene a mindennapjaink része volt, egyrészt inspirációt adott 100%-ig, másrészt pedig nagyon fontos a relaxációba és mindenbe.
0: És hadd jegyezzem meg, hogy vendégünk Gyulai Zsolt nem csak a kajakban nagyon ügyes, hanem 1995-ben az Adidas Top 18-as foci tornán a Juventus Rádió csapatának tagjaként a csapattársam volt, és megnyertük azt az országos tornát, és ott az első helyet ünnepeltük, úgyhogy még a labdával sem ügyetlen. Tartsanak velünk egy másik emlék 1986-ból, amely akkor nem tudom, hogy érte Zsoltot, de hogy a később életét jó néhány évtizedtel később meghatározta, az biztos. Hamarosan folytatódik a történet.

0: Gyulai Zsolt a vendégem itt a Retro Rádióban. Zsolt jelenleg a igazgatói posztot tölti be azon a helyszínen, a Hungaroringen, ahol az a verseny akkor volt. Azóta már többször átalakították, volt egy nagyobb átalakítás, nem is oly régen, és hát egyöntetűen én azt olvastam, hogy mindenki nagyon elégedett ezzel. Szia Gyuzsó, még egyszer itt vagy, ugye?
1: Igen, itt nagyon vagyok, igen.
0: Emlékszel erre a foci győzelmünkre?
1: Hát nagyon homályosan, de abban az időben...
0: Andrészki Zoli igazolt téged, még arra is emlékszem, villámigazolással.
1: Úristen. Hát az biztos, hogy akkor még jól mozogtunk, bár mostanában is járunk le a Honvédba öreg fiú foci meccsre, de inkább utcai harcra hasonlít, és álló focira, de ettől függetlenül imádtam a focit. Először én futballoztam Vácon, és utána kezdtem el kajakozni, tehát az örök szerelem az megmaradt, meg talán a labdaérzék is. Úgyhogy nagyon jó emlékeim vannak, hát sokat fociztunk együtt régen.
0: Bizony, így van. No, hát akkor ugye 1986-ban megnyílik a Hungaroring. Ez nem volt egy természetes dolog, ma már azt mondanánk, hogy egy világ első külföldi zenekar idején koncertet adni a legnagyobb arénánkba, ez normális. No, ahogy a Queen jött ide, akkor Magyarországra egyáltalán nem volt normális, nagyon-nagyon különleges dolog volt. És ugyanez volt a Hungaroring. A Vasfüggönyön túl egy nagy vállalkozás, amely profitra megy, hát nem volt mindennapos, és aztán sok-sok évtized elteltével telettél ennek az egész intézménynek az igazgatója. Hadd kérdezem először, hogy sikerült a verseny, hiszen az egész világ figyelte Magyarországot.
1: Igen, nem csak az egész világ, hanem ugye itt volt Stefano Dominicali természetesen a FOM főnöke, és itt volt a FOM-nak a tulajdonosa, a Liberty Media főnöke is, gyakorlatilag a teljes vezérkar. És azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez, hiszen most adtuk át az utolsó fázist, a padoképületet, a depót és a szemben lévő lelátót a közösségi terekkel. Hát mindenki nagyon meg volt elégedve, és a vezetőségen kívül itt volt még azt hiszem 8 promóter Japántól Ausztrálián keresztül, nagyon sok mindenki, akik szemrevételezték, hogy hogy kell felújítani egy Forma 1-es pályát, úgyhogy közben nem maradjon ki futam. Úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Azt gondolom, hogy teltházunk volt, és ez mindent elmond. Rekordbevétel volt a Hungaroring Sport Zrt-nek, és szerintem egy még viszonylag jó futamot is rendeztünk, bár én nem sokat láttam belőle, majd visszanézem, mert a futam közben azért rengeteg dolgom volt, de azt gondolom, hogy minden jól sikerült, azon ki, hogy voltak technikai problémáink, meg szárazság, meg stb. De hát ez a nézőket nem érdekli, ez a szervezőknek a gondja, baja és a idegeskedése, de nagyon örült mindenki, és örültem annak is, hogy az úr kormánytagjai kim voltak, érdekelte őket, meg látogatták az egész versenyt, és ott voltak végig.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Gratulálunk mindenhez, azt hiszem a sportolói karriered az önmagáért is beszél, és a sportvezetőről is elmondhatjuk most már ugyanezt, mert ekközben még a Magyar Olimpiai Bizottság első számú vezetői posztját is betöltött. Úgyhogy mindezekhez kívánok nagyon-nagyon sok sikert, és tényleg most már nagyon régóta próbálok becsalni, legalább a régi csapattársi viszonyunk kapcsán. De tényleg várunk.
1: Nagyon szívesen.
0: Mert páratlan a sportolói karrier, és szerintem nagyon sokakat érdekelnek azok a sikerek, és persze az is izgalmas, hogy mi történik a kulisszák mögött, mondjuk az Olimpiai Bizottságban, avagy a Hungaroringen. Szép vasárnapot neked, és akkor ezek szerint neked is bejött az 1986-os év.
1: Nagyon. Köszönöm szépen.
0: Szia, köszönjük.
1: Hello.

Ez volt a Retro Rádió 1986-ot taglaló műsorának első órája, és amit szeretnék még gyorsan elmondani, hogy Spanyolország és Portugália ezen év elsején, tehát 1986 elsején az Európai Gazdasági Közösség, ez ugye az EU elődje, teljes jogú tagjává váltak. Február 25-e, no ez egy nagyon fontos dátum, legalábbis azoknak, akik a kelet-európai történelmet követik, Szovjetunió Kommunista Pártjának 27. kongresszusán Mihail Gorbacsov meghirdette a Perestroika és a Glasnost programját, amely az elzárkózás és a kirekesztés helyett egyfajta nyitást ajánlott a világnak, sőt, elkezdődtek tárgyalások még az Amerikai Egyesült Államokkal is. Történt egy gyilkosság is, amely megrázta a világot, még mindig február havában, 28-án meggyilkolták Olof Palmét, svéd miniszterelnököt, akinek egyébként emlékét egy sétány őrzi Budapesten, a Városligetben. Tartsanak velünk, hamarosan folytatódik a műsor itt a Retro Rádión.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
6: Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Közös odafigyelést követel a hőség, nem minden szúnyogriasztó megfelelő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
7: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
6: Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Kellemes vasárnapot minden retro rádió hallgatónak, az 1986-os esztendőt éljük itt újra a retro rádióban. Akinek bármilyen emléke, élménye van ebből az évből, kérem írja meg

Önkorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ahogy kértem az előbb, bármilyen történet önöknek eszébe jött, bármi, ami személyes, bármi, ami azokhoz kapcsolódik, amelyek itt elhangoztak, hiszen azért a Hungaroring megnyílt, csernobili atomkatasztrófa, Queen koncert, Neuton Família nagy sikere, Dolly Roll nagy sikere, Ergo nagy sikere, Edda még mindig működik, sőt visszatér a 86-os úgynevezett sárga lemezzel és hihetetlen sikereket ér el, működik még a rock szcéna is egészen jól, szóval sok minden történt a 86-os évben, a gazdaságban is, a politikában is, a zenében, a művészetben, a filmekben, az egyik legszebb, legizgalmasabb film is ebben az évben született, majd erről kicsit később szólunk néhány szót, de most kérem, tényleg, írjanak nekünk, nagyon kíváncsian várjuk, de itt a Retorádióban folytatódik tovább a műsor, és jönnek a vendégek sorban. Kovács Kálmán érkezik, aki 1986-ban kijutott a világbajnokságra a magyar válogatottal együtt, és sok érdekes történetet hoz nekünk arról az évről, és a saját karrierjéből.

0: Annukorát rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Egy válogatott labdarúgó a vendégem, itt a Retro Rádió stúdiójában. Ifjúsági Európa-bajnok, később számtalan siker köthető a nevéhez, és az 1986-os esztendőben ő a magyar válogatott csatára volt, egy nagyon sikeres és szerintem nagyon boldog időszak után, ugyanis cson nélkül kijutott a válogatott akkor a világbajnokságra, utoljára egyébként válogatottunk történetében, és ez a fiatalember, aki most itt ül velem szemben a stúdióban, ennek a csapatnak oszlopos tagja volt, ő volt a kicsi, a fiatal, de mégis megmutatta oroszlán körmeit, hiszen 56 mérkőzésen 19 gólt szerzett 1985 és 95 között. Vendégünk Kovács Kálmán, szervusz!
1: Szervusz, szép jó napot kívánok a hallgatóknak is!
0: Kezdjük a kezdeteknél. A labdarúgás számodra nyilván egy kedves és szimpatikus dolog volt, de mikor tűnt föl, hogy ez egy tök jó dolog lenne számodra?
1: Hát lakótelepen nőttem föl, a lakatos lakótelep az a 18. kerületben található, nem messze a Honvéd pályától, és nekünk igazából nem volt más szórakozás, mint lent a grundon összejönni. Általában az elején még bujócska, fogócska volt, de aztán utána áttértünk a focira, és onnantól kezdve a két pad között állandóan mentek a derbik, akkor utána, amikor kinőttük ezt a területet, akkor már átmentünk a garázsokhoz focizni, és mindig megvolt az, hogy hol jön össze a társaság, és hol tudunk focizni, úgyhogy nekem természetes volt. Édesapám nagyon szerette a Honvédot, és mivel hogy közel volt a Honvéd pálya, kijártunk edzésre, én megörültem, beszedhettem a labdát, a kocsislőség ritkán rúgtak mellé, de hogyha mellé ment, akkor én nagy örömmel futottam a labdáért. Tihi Lajos, Weimper, azért tényleg nagyon jó játékosoknak szedhettem a labdát, és Gulyás Sanyi mögött állhattam a kapu mögött, ott meg viszonylag kevés gól volt, tehát azt is csodálhattam, és ebből a rendszerből jött az, hogy egyszer a nővéremmel kint voltunk edzésen, és lementünk a büfébe zsíros kenyeret venni, amikor megkérdezték azt, hogy én is a toborzóra jöttem, és mondtam, hogy hát nem igazán, de hát úgyis föl voltam öltözve, vagy hát igazából sportszerelésben voltam, és rajtam volt a tornacipő, és akkor elmentem a toborzóra, akkor úgy emlékszem, hogy körülbelül 60-80 gyerek fordult meg ezen a napon a toborzóként a klubba, és kettőt igazoltak, vagy kettőt tartottak ott belőle, abból az egyik én voltam, és 9 évesen már elkezdtem edzésre járni, és focizni a 10 évesek között, és nekem nagyon nagy élmény volt, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy egy természet folyamat volt, hogy minden hétvégén mérkőzés, és mindig készülünk valamire.
0: Olyannyira készültek valamire, hogy később 5-ször érdemelte ki a magyar bajnoki címet, és akkor elég erős volt egyébként a 80-as években a magyar mezőny, ha belegondolunk, hogy van egy videótonunk, aki az UEFA kupában a döntőig jutott, van egy Győrünk, aki fantasztikus dolgokat csinált itthon és külföldön is, és az ellenkezőit is, de nagyon szerethető csapat volt, és nagyon erős, a Fradival mindig lehetett számolni, és hát ott volt a Honvéd. Szóval elképesztő mezőnyben 5 bajnoki cím, ez van a tarsójában itthon Magyarországon, a többiekről pedig hamarosan beszélgetünk.

0: Kovács Kálmán a vendégem itt a Retro Rádióban. Említettél egy nevet, amely név és az ember szerintem méltatlan módon elfeledve és kihagyva a nagy magyar labdarúgók sorából van. Nem is tudom ennek az okát, Kocsis Lajosról van szó. Amennyire az én tudásom terjed, nyilván ez korlátos, de hogy ő egy olyan szintű labdarúgó volt, mint a Törőcsik András, Nyilasi Tibi, Détári Lajos. Tehát én azt gondolom, amennyire én láttam őt a archív felvételeken játszani, ő ez az osztály volt.
1: Igen, zseni volt, azt gondolom, hogy nagyon jó rugott, tökéletesen látott a pályán, olyan külsős passzai voltak, amit szinte senki nem vett volna észre. Talán volt egyszer egy jelenet, az most igaz vagy nem igaz, azt nem tudom, hogy a közép-európai kupa mérkőzést játszott a Honvéd, amikor egy szabadugáshoz jutott, és letette a Kocsis Lajos a labdát, és berúgta a szabadugást, a játékvezető visszafújta, hogy még nem adott jelt rá, és akkor még egyszer ugyanoda letette, és ugyanoda rúgta kettő kétszer. Azért azt gondolom, hogy ez...
0: Ezt én lehet, is olvastam, szerintem ez megtörtént.
1: Igen, lehet, hogy anekdóta, de akkor is azt gondolom, hogy ez volt rá jellemző. Egyszer még 9 éves voltam, amikor nekem a Névsport az egy természetes olvasmányom volt, és amikor édesapám kiolvasta, akkor odaadta nekem, és azon tanultam meg olvasni, és a 74-es VB után Lakat Karcsi bácsi nyilatkozta a világbajnokság után, aki akkor a Honvéd edzője volt, hogy remélem Kocsis Lajos nem romlott el a tévéje, és látta, hogy mennyit kell futni ezen a poszton. Johan Cruyff volt akkor a hollandok sztárja, és technikailag ugyanolyan képzett volt, mint a Kocsis Lajos, csak sokkal többet futott mellette, úgy egy világklasszis volt. Azt gondolom, hogy Magyarországon egy óriási klasszis volt a Kocsis Lajos. Néha emberi gyengeségekkel, és azt gondolom, hogy a Fröccsöt azt nem vetette meg, és a Pia az néha hozzátartozott az életéhez. Sajnos ez abban a rendszerben szint természetes volt. Amikor még én elkezdtem futballozni, akkor azt mondták, hogy aki nem iszik, abból nem lesz jó futballista. Én ezzel nem találkoztam, nekem soha nem kellett inni, mondjuk nem is lettem jó futballista, de legalább alkoholista nem lettem.
0: Na hát ez a nem jó futballista, hogy velem szemben 56-szoros válogatott, 19 gólt szerzett a magyar válogatott színeiben, szerepelt több ország első és másodosztályú labdarúgó csapataiban, például 1989-ben Franciaországba igazolt, ahol a francia bajnokságban, még egyszer elmondom, harmadik helyen végzett, és kétszer egymás után a góllövő lista második helyét szerezte meg. Tartsanak velünk, Kovács Kálmán a vendégem. Rögtön folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és most már a 84, 85, 86, 88, 89-es esztendővel foglalkozunk, ugyanis ez az öt bajnoki cím köthető vendégem nevéhez, és ezen kívül kétszer MNK győzelmet is bezsebelt, ami ugye a Magyar Kupa, csak akkor még Magyar Népköztársasági Kupának hívták. Kik voltak a barátaid a Honvéd csapatában? Mert ugye te kisebb voltál, fiatalabb voltál, mint az átlag akkor a csapatban.
1: Azt gondolom, hogy a Honvéd öltöző, minden öltözőnek megvan egy hangulata, tehát aki megfordult egy öltözőbe, annak mindig van valami érzése arról az öltözőről. A Honvéd öltöző egy nagyon-nagyon szexista, humoros...
0: Szexista jó. Az mit jelent?
1: Hát
0: Azt, hogy
1: mindenről valamilyen szinten a férfinői kapcsolatok jutottak eszébe, tehát hogy esetleg a zuhanyzóba senki nem mert lejteni egy szappan, nehogy véletlenül valami...
0: Várj, az nem férfinő kapcsolat, várj. Pontosítsuk. Na, menjünk tovább.
1: Igen, lépjünk tovább, igen, ezen a történeten. Igen, de azt gondolom, hogy a szóvicce csak arra épültek, hogy valamilyen szinten a szexet behozzuk a beszélgetésbe, és a humor alapja volt az öltözőnek, és ez nagyon-nagyon meghatározta azt, hogy mennyire volt kedved oda menni az öltözőbe. Én ezt az érzést vártam mindenhol külföldön, és sehol nem kaptam meg.
0: Tényleg?
1: Tehát azért sem, mert a humort nem tudod annyira lefordítani. Tehát hiába mondasz el egy magyar viccet, azon a francia nem fog annyira nevetni, ahogy én meg nem nevetek az övén, pedig számára ez természetes lenne, mert óriási poénnak tartja, de valamilyen szinten a humor az sokkal nehezebben jön át egy másik nyelven, és ezt én kerestem, hogy legyen egy jó öltözői légkör. Franciaországban volt az, amikor már egy fél éve kint voltam, és már beszélgettem.
0: Ozerben játszottam.
1: Igen, beszéltem franciául, és meghívtam 3-4 csapattársamat hozzánk, kinyitottam a kaput, mert hát elég nagy volt a kert, hogy álljanak be nyugodtan, és ne az utcán parkoljanak. Érkezik az egyik, gyalog. Hát mondom, jó van, közel lakik, biztos átsétáltak, nincs ezzel különösebb probléma. Érkezik a másik, a város másik feléről, az is gyalog. És akkor kérdezem, hogy hát miért nem álltok be? Hát nem lehet, hogy meglássák a kocsit, nem lehet, hogy az edző erre jön, akkor kiderülje, hogy mi itt vagyunk. És miért ne lehetne? Tehát az edző egy szót nem szólt volna arra, hogyha a játékosok összejöttek volna, de ők úgy gondolták, hogy ez klikkesedés, és ilyet nem csinálunk, mert ez nem a profi szemléletbe való. Lehet, hogy a profi szemléletet tudtam egy kicsit nehezebben átvenni, de nekem a Honvéd öltöző az abból a szempontból sokkal közelebb állt az énemhez, az egyéniségemhez, mint bármelyik külföldi öltöző.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Kovács Kálmán a vendégem. Rögtön visszajövünk.

0: Kovács Kálmán a vendégem itt a Retro Rádióban. Egy picit szabad veled együtt betekintenünk a Honvéd öltözőjébe. Ki volt a vezéregyéniség abban a csapatban?
1: Hát a Nagy Anti volt a fő vezér, ő tartotta a vezetőséggel a kapcsolatot, azt gondolom, hogy nagyon, igen, nagyon erős egyéniség volt. Érdekes volt, mert ő egy maximalista fiú volt, és mindig a maximumot akarta. A Honvéd edzéseknek a fő attrakciója az a szerda délelőtti egymás közötti játék volt, amit azt jelentett, hogy kijelöltek két csapatkapitányt, aki választott, és elosztottuk a keretet, és játszottunk egymás ellen, 100 forintba, a győztes 200-at kapott, a vesztes 0-át, és ez a 200 forintos győzelmi prémium határozta meg a hétnek a legfontosabb részét. Na most azért mondom ezt a dolgot, mert amikor fiatal választott, akkor általában Nagy Anti hátra került a választásba, mert senki nem akart vele lenni, mert mindenkit lecseszett. Igen, mindenkit maximális erőbedobásra késztetett, és ezt nehéz volt elviselni. De a pályán viszont jó volt, mert mindenki mellett kiállt, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó légkör volt. Ott volt az, amikor a Garabának volt valami afférja egy centerrel, akkor soha nem a Garaba érkezett, hanem mindig a Nagy Anti utána, vagy a Varga Józsi.
0: Szép lehetett az a hátsó sorot.
1: igen, hát mondjuk
0: a büntető század.
1: Igen, akkor inkább mentek a Sallaisanyi felé, mert igen, ő azért végül is a könnyebb. Igen, könnyebb. De ő meg túl ügyes volt, ő mellette meg azért volt nehéz elvinni a labdát, úgyhogy igen, tehát azért ott néha előfordult. De ez a Honvéd öltöző azért volt nagyon nagy, mert például a Kerepeszki Gyuri 13. vagy 12. játékos volt. Ha kellett, akkor játszott a középpálya bármelyik posztán, a védelem bármelyik posztán, de csak kiegészítő ember volt, mert annyira sok jó játékos volt, hogy igazából nagyon nehéz volt bekerülni.
0: Hát nem csodálom, és tényleg ez a csapat nagyon sok mindent elért. Ki volt a mókamester? Mondtad, hogy nagyon sok vicc volt. Nyilván volt, vagy voltak olyan játékosok, akik ebben előrébb álltak, mint a többiek.
1: Hát azt gondolom, hogy Imesi humorát azt mindenki elfogadta, és ritkán szólalt meg, de akkor jókat mondott, úgyhogy talán a humor részéről kéne megfogni, de egy egyéniség volt a Détári Lajos is az öltözőbe. Én arra emlékszem, hogy a fürdőből jött ki, törőköző a dereken, és mindig voltak, ne féljetek, mert itt vagyok, úgyhogy veletek vagyok, úgyhogy

0: nincs ezzel, és ez az egyéniség, ez úgy át is jött a pályán, mert tényleg sok mindenbe kisegítette a csapatot az egyéniségével, meg a tudásával. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy nagyon jó futballista legyél, nagyon nagy ego is kell, és ezt nagyon nehéz utána átvinni a mindennapi életbe, és itt csúsznak
1: vagy
0: el.
1: Vagy letenni a mindennapi életben.
0: Hát igen, itt csúsznak el a játékosok, hogy a futballista egót átvinni egy átlag ember egójába, azt elég nehéz feladat, és ezzel vannak nehézségek néha.
1: Marci ebben a humor
0: azt
1: pályán.
0: Gondolom, hogy ő igen, de ő inkább azzal, hogy a Varga Józsival alkotott egy párost, és a Varga Józsi ütötte, és ebből a Marci jött ki jól. Igen, hát ezek is szerintem teljesen normális felállások voltak. Mondok egy történetet, talán érdekes lehet, hogy egy értékelésnél a Nagy Anti, csak majd őt említettük, ő sérült volt, és a Varga Józsi volt a középső véd, a középhátvéd, és a Komora értékelte a csapatot, és mondta, hogy Kacsa, mióta te vagy a középhátvéd, nem tudom, hogy nem hibázol igazából, de mindig középről kapjuk a gólt. Szerinted mi ennek az oka? És akkor a Varga Józsi gondolkozott egy fél másodpercet, és mondta, hogy hát azért, mert középen van a kapu. És itt mindenki egy kicsit elrögte magát, és a Kacsa először nem értette, hogy mind röhög mindenki, mert ő nem úgy gondolta, hogy ez a természetes, hogy középről kapjuk a gólt, mert középen van a kapu, hanem azt gondolom, egy nagyon jó beszólás volt, és tényleg néha ilyen természetes megoldások a futballban abszolút léteznek.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést, Kovács Kálmán a vendégem. Rögtön visszajövünk.

0: Önökkor Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ma már nem beszélünk róla, talán azért, mert régen volt, pedig néha előhozhatnánk. Volt egy fantasztikus ifjúsági válogatottja a magyar labdarúgásnak. A 80-as évek legelején az a csapat, amelyet Berci Bá, ahogy hívta akkoriban mindenki, Picskei Bertalan vezetett, ugye később a nagy csapatnak is lett a szövetségi kapitánya, egy nagyon szimpatikus ember is sajnos már nincs velünk. Ő bajnoki címig, tehát Európa-bajnokságig vezette ezt a csapatot. Kálmánunk is tagja volt ennek a válogatottnak, aktív tagja. Jó néhányan egyébként később Keller, Józsi, Zsinka, sokan felnőttként is megállták a helyüket. Mi volt annak a csapatnak a titka szerinted?
1: Nagyon kedves történet, úgyhogy köszönöm szépen, ha este 6-ig van műsorunk, akkor erről a témáról tudnék beszélni. Nekem a Berci bácsi alázata a munkához volt ennek a történetnek a lényege. Akkoriban minden évben, akkor még Jugoszlávia volt, Pulába kimentünk az IFI válogatott, az IFI A válogatott, mindig az a U19-es csapat. Minden év szeptemberében kiment egy tornára, Pulára. Mi is kimentünk, és 8-ból 8-adikok lettünk, úgyhogy a utolsó helyére a svédekkel játszottunk, és 11-esekkel kaptunk ki. És azt mondta Berci bácsi, hogy hát akkor itt változtatás lesz, és most elkezdünk dolgozni, és az EB-ig nagyon nagy munkát teszünk a csapatban. Minden héten, vasárnap, hétfő, kedd a Névstadion szoborkertjébe edzettünk, és ott készültünk, nem egyszer hányásig mentek az edzések, tehát tényleg nagyon nagy munkát végeztünk, és ennek a munka végén selejtezőt játszottunk a románokkal, itthon 1-0-ra nyertünk, kint 2-0-ra, tehát 2 győzelemmel tovább jutottunk a románokkal szembe, és kikerültünk az EB-re. Az EB-n nekünk az volt a cél a játékosoknak, hogy a csoportból tovább jussunk, és a szállás mellett volt egy tó, és úgy gondoltuk, hogy ha tovább jutunk a csoportból, akkor az Ezeman Lacit, a gyúlót bedobjuk a tóba, mert hát azért végül is valakinek fürödni is kell. Mi nem tudunk úszni, tehát ő neki van esélye, meg a legkisebbet kell itt is bántani, és az Ezi volt talán a legkisebb a társaságba, hogy bedobjuk a tóba, és Berci bácsi mielőtt bedobtuk volna, kiderült ez a történet, és teljesen kiakadt, és azt mondta, hogy hát itt aztán nem lesz semmit, nem szórakozunk, itt még van 2 mérkőzés, hogy tovább jutottunk, itt dolgozni kell, és akkor nem értettem meg, hogy miért olyan fontos az, hogy ne szórakozzuk el a továbbjutást, ne a továbbjutásnak örüljünk, hanem majd a végén legyen valami öröm, de most már tudom, hogy ezek a lépések is kellettek ahhoz, hogy Európa-bajnokságot nyerje, nem csak a munka, hanem hogy a fejben mindig ott legyél, és mindig összetudja annyira kapni a társaságot, hogy kihozza magából a maximumot, és azt gondolom, hogy 2 edzőm volt, aki erre képes volt, Bicskei Bertalan és Mezei György, mind a kettőnek ezen a téren is nagyon sokat tudott.
0: És sajnos egyikük sincs már velünk. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágereivel, és Kovács Kálmánnal folytatjuk a beszélgetést.

Ez a műsorunk második órája és a végéhez ért. Még mindig 1986, ugye április 26-án történt a csernobili atomkatasztrófa, amelyben egyébként a legsúlyosabb bűn szerintem, hogy nem tájékoztatták sem a környező országokat, sem a Szovjetunió lakóit azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatnak és mi történik. Számtalan film készült ezzel kapcsolatban, tényleg szívszorító és döbbenetes, ami akkor megtörténhetett a Szovjetunióban. Aztán még egy érdekesség, szintén Szovjetunió, de ezúttal jó hír, hogy pályára állították a Mir űrállomás modulját, amely akkor egy egészen különleges megközelítése volt az űrjárműveknek, és azóta is a tudomány egyik legnagyobb vívmányaként tartják számon, és jött a mexikói labdarúgó világbajnokság, melynek végén Argentína diadalmaskodott, a mi szerepünkről már beszéltünk itt Kovács Kálmánnal, és sorban érkeznek a történetek a továbbiakban is, amit ígértem, folytatódik Kálmánnal is a beszélgetés itt a Retro Rádióban. We'll be right back.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.sz Storinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
10: Magas középhőmérséklet és erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetnek. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Piros riasztás van érvényben a legtöbb vármegyében magas középhőmérséklet miatt. A hungarometer jelzése szerint az érték meghaladja a 29 fokot. Baranyában, Borsodban, Szabolcsban, Hevesben, Somogyban és Zalában másodfokú figyelmeztetés van. Ott 27 fok fölött alakul a napi középhőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetés van. A Dél-Dunántúl nagy részén meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. A hírek végén már is mondom a várható időjárás részleteit. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Kellemes délután kívánok minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok. Minden kedves főzőtársamnak szeretnék nagyszerű napot és jó munkát kívánni. Az úton lévőknek biztonságos közlekedés, témán pedig 1900.

A 86-os esztendőben vagyunk, ez itt a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei. Erről az esztendőről sok mindent tudtunk már eddig is, és még sok minden érdekesség hátra van. Volt egy hatalmas tűz márciusban, 1986-ban, mégpedig a mikroelektronikai vállalat félvezető gyára leégett, amelynek nagyon súlyos következménye volt. Egyébként is kokomlistás volt egy csomó olyan termék, amelyek az akkor éledező számítástechnikát és kibernetikai szektort érintették, és ezzel sajnos visszavetették az előrehaladást és a tudományos munkát nagyon sokára, nagyon megrázta ez a magyar gazdaságot. Csernobil hatása, a hazai tömegtájékoztatás napokig késve, elbagatelizálva beszélt erről a balesetről, és ez az emberekben erősen megnövelte a rendszerrel szembeni bizonytalanságot. Mi folytatjuk a beszélgetést, Kovács Kálmán a vendégem.

0: Kovács Kálmán a vendégem itt a Retro Rádióban, és a sikeres magyarországi bemutatkozás, majd szereplés, ugye volt ez az ifjúsági Európa-bajnokság, aztán a Honvéddel a bajnoki címek sora, ami egyébként egy másik etapban, tehát kétszer is játszott a Honvédban. Kálmán Franciaországba vitte az útja, és nem is akármilyen sikereket ért el. Kik azok a francia válogatottak, akik ellen játszottál? Tehát az a nagy francia csapat, a Deschamps-féle csapat, amikor még nem edző volt, hanem játékos. Gondolom jó néhány játékos ellen játszottál. Azt tudom, hogy a Platini ellen a világbajnokságon is.
1: Igen, hát azért a Fernández, az egy nagyon jó középpályás sor volt, ott majdnem mindenki ellen játszottam. Azt gondolom, hogy emberileg is egy-két szituációban megismertem őket, például a Deschamps-ot. Nekem egy érdekes történet volt az, hogy játszottam a Valencia-Marseille mérkőzésen a megdöntő előtt, amit megnyert a Marseille, és amit a marseille-i vezetők megpróbáltak megvenni három csapattársamtól. És a második
0: magyarul bundázni, mondjuk
1: igen,
0: ki a szót.
1: Hát az egy érdekes dolog, hogy...
0: Ez egy fura bunda volt, igazad van, mert nem teljes bunda, mondd el, hogy volt.
1: Hát úgy volt egész pontosan, hogy megkeresték a három játékost, hogy x 1000 frankot fölajánlanak a három játékosnak. A három játékosból a Christophe Robert és a George Bruchaga azt mondta, hogy jó, hát eltesszük a pénzt, majd meglátjuk, mi lesz, ha kikapunk, akkor megtartjuk a pénzt, ha nem, akkor visszaadjuk. És volt egy Jacques Glassman nevezetű középső védő, akit szintén megkerestek, aki már a mérkőzés előtt oda ment az edzőhöz, és mondta, hogy ezt a terhet nem tudja elviselni, és hát jelentette a csapat vezetésének, hogy hát megkeresték őt, és nem tudjuk, mi lesz. Pont még a gól előtt talán valamennyit hibázott is, nem nagyot, tehát nem volt annyira látványos a hibája, és a szünetbe a Valencián polgármestere, Borló úr, a Tapinak az ügyvédje volt, a VIP-be kiküldtek mindenkit, és megbeszélték, hogy hát akkor ez így nem megy tovább. A Tapi mondta, hogy hát itt nincs semmilyen megkeresés, itt teljesen tiszta a meccs, ő nem foglalkoznak ezzel, és a Borló jelentette a játékvezetőknek, hogy szövetségi felügyelet alatt kér a mérkőzésre. Én sokszor voltam meccs utáni átmozgatáson, néha még a kisegér se ébredt föl arra a vasárnap délelőttre. Ezen a napon viszont a Valencián öltözőjében nem lehetett bejutni, annyi sajtómunkatárs volt, és annyi szerettek volna Glassmannal riportot készíteni erről a bundáról. Aztán később kiderült, hogy milyen telefonok voltak, és mik zajlottak le.
0: Hogy lehallgatták ezeket.
1: Igen, igen, hát később bebizonyították, hogy igen, akkor ezek hogy zajlottak, és a Tapinak itt lett a pályafutásának a vége. Igen, azt gondolom, hogy valamilyen szinten ki is élezték rá ezt a történetet.
0: És Deschamps, mondtad,
1: hogy... Ja, Deschamps-ot azt akartam mondani, hogy a második fél idő elején, mikor a játékvezető összehívta a két csapatot, én is oda mentem, és akkor mondta, hogy hát akkor ez most szövetségi felügyelet alatt megy ez a mérkőzés, és van egy ilyen jelzés, akkor a Deschamps teljesen kiakadt, és mindenféle parasztnak elnevezte a Valencia játékosokat, hogy mit képzeltek, hogy képzelitek, milyen...
0: Ismerted már ezeket a szavakat akkor?
1: Hát két és fél három év után már igen, azért voltak olyan káromkodások, amiket már úgy megismertem, sőt, volt már olyan káromkodás, amit használtam is. Tehát,
0: na, hogy
1: már, igen, tehát vicces az, amikor látom azt, hogy egy francia játékos hibázik, és elolvasom a szájáról, hogy mit mond ekkor. Hát még a merd az nagyon, nagyon finom megfogalmazás, tehát akkor nagyon intelligens játékosról beszélünk, de úgy jó fölismerni, mert néha nekem is eszembe jutottak ezek a szavak, amikor hibáztam, és nagyon érdekes az, amikor kint élsz folyamatosan, hogy mikor, hogy álmodsz, és ezek nagyon furcsa.
0: Te álmodtál franciául?
1: Volt, amikor álmodtam franciául, igen, és ez úgy meglepő, tehát az, amikor ezzel találkozol, akkor az egy kicsit olyan furcsa érzés, mert a álmodsz természetesen magyarul a legjobb.
0: Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne minden idők legnagyobb slágereivel és Kovács Kálmánnal folytatjuk a beszélgetést.

0: Kovács Kálmán a vendégem itt a Retro Rádióban, és hát az a francia bajnokság nagyon erős volt, Gires, Tigana, ha visszaemlékszünk annak a válogatottnak a tagjaira, elképesztő jó játékosok alkották, és nagyon jó volt a szellemisége is, ami kívülről lejött, és hát akkor még nem volt ekkora forgalom a nemzetközi labdarúgásban, tehát Franciaországban is többségében franciák játszottak, nyilván voltak már idegen légiósok, de nem volt az, ami most, hogy a teljes francia válogatott nem Franciaországban játszik, és sorolhatnám tovább, vagy majdnem a teljes, azért akkor más volt a világ. Viszont Kálmán ebben az igen erős bajnokságban kétszer lett a góllövő lista második helyezettje. Kik voltak az elsők, vagy ki volt az első?
1: Hát valami GPP, valami Jean-Pierre Papin nevezetű fiúnak sikerült kétszer megelőzni, az egyszer aranylabdás is lett, de nem azért, mert engem megelőzött, hanem azért, mert akkor olyan jó teljesítmény nyújtott. Azt gondolom, Marseille csatára volt mind a kétszer előttem, én büszke vagyok, hogy mögötte tudtam végezni, ő nem emlékszik már arra, hogy ki volt mögötte, arra emlékszik, hogy gólkirályi címet nyert Franciaországban, de ez teljesen természetes. Sőt, volt egy olyan év, amikor a franc futball általában gyűjtögette, hogy ki hányat lőtt fejjel, lábbal, és hogy kinek jobbal, kinek ballal, kinek hova rúgta labdát, tehát voltak ilyen statisztikák már akkor is, és volt az egyik évben, amikor akciógólból többet rúgtam, mint ő. Nálunk az előbb kérdezted, hogy kik ellen játszottam, és nem nagyon soroltam föl játékosokat, mert inkább azokat sorolnám föl, akikkel játszottam, és azok közül mondjuk azt gondolom, hogy talán a Dömel lenne az első, akit feltétlenül felsorolnám, tehát itt Détári Lajos Magyarországon, és akkor a Franciaországban Enzo Schifóval játszottam együtt, aki egy-két évet, aki a belga válogatottnak az egyik legnagyobb sztárja volt, és lehetett volna olasz válogatott is, de ő a belgát választotta. Sőt, nekem volt egy nagyon kedves élményem, hogy egyszer a belga Szoárba, egy napi labba azt nyilatkozta az egyik EB előtt, amikor leigazolták egy jugoszláv játékost, hogy hát nagyon örül, hogy ezzel a jugoszláv játékossal játszhat, mert ugyanolyan jó vele futballozni, mint a Kovács Kálmánnal volt Auxerre, ugyanazt a stílust képviseli, és ez nekem nagyon nagy élmény volt, hogy 2-3 évvel a közös tagságunk után is emlékezett még erre. Azt gondolom, hogy a Valenciánban játszottam a Zsors Buruságával, tehát aki világbajnokságon győztes gólt rúgott, az se semmi, úgyhogy tényleg nagyon jó játékos társaim lehettek, és én ezekre azért büszke vagyok, hogy ilyen játékosokkal játszhattam együtt.
0: És ha már a büszkeség, mert hogy bizonyára észrevető, Kálmán egyáltalán nem elszállt a maga sikereit illetően, sőt, pedig szeretném elmondani, és talán az én számból még hitelesebb is, hogy ugye onnan Antwerpenbe vitte az útja, aztán Nikóziába, az APOEL-hez, ők is rendszeres szereplői ma is a nemzetközi futballnak, és Svájcban volt az utolsó külföldi szereplése, és az APOEL-nél bajnoki és kupa győzelmet is elért. Szóval ezek a sikerek köthetők egyébként a nevéhez, és akkor hadd mondjak néhány csapatot, akik ellen gólt szerzett. Algéria, Katar, Brazília, talán sokan emlékeznek arra 3-0-ás győzelemre, és annak a dátuma pedig
1: 1986. március 16.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést, mert csak elértünk az általunk vizsgált esztendőhöz, 1986-hoz. Kovács Kálmán a vendégem, mindjárt visszajövünk.

0: Kovács Kálmán a vendégem itt a Retro Rádióban, és meséltem önöknek mások mindent erről a 86-os esztendőről, és most Kálmán meghívásának is ez volt az apropója egyébként, bár a VB előtt is próbáltuk meg becsalni, de most már itt van velünk, és megtaláltuk tényleg az apropót, és megtaláltuk ezt a mérkőzést a brazilok ellenit. Mennyire volt ez nektek a meccs előtt benne a fejetekben, hogy nyerhetünk is? Mert így Brazília ellen játszani, akármilyen felállásban vannak a brazilok, mert persze a rossz májúak hozzátették, hogy ez nem az a brazil csapat volt, vagy csak néhányan nem azok. Mindegy, tehát volt akkor is negatív dolog minden mögött, mint ahogy ma van, de hogy azért kiállni a brazilok ellen még a Népstadionban is, még egy ilyen jó csapatnak, mint a tietek is, nem tudom, hogy tuti egyesre vetted-e.
1: Nem tudom, hogy mire vettem, igazából természetes volt. Tehát, hogy akkor annak a csapatnak körülbelül ez volt a normális ellenfél. Tehát, hogy megnézzük meg, hogy mi lesz, van esélyünk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én még visszamennék egy kicsit előtte, mert természetesen a futballhoz nagyon sok élmény köt, és nagyon sok olyan élmény köt, ami a pályán töltött el, és ezért büszke vagyok arra, hogy futballoztam valamikor, de mégis az egyik legnagyobb élményem az a Ausztriába, Bécsbe játszott osztrák-magyar 0-3 volt, amit a lelátóról néztem végig, mert előző nap játszottunk az utánpótlás válogatottal, és nekem mindig egy nagyon kedves élmény az, hogy másnap fölmentünk Bécsbe megnézni a válogatott mérkőzést, mert volt rá jegyünk, mint utánpótlás válogatottaknak, és pont a kapu mögül nézhettük, és Mária Hilfe Strasszen megállt a busz, és elkezdtünk a régi jó magyar szokás szerint azt a napi díjat, ami volt körülbelül 2000 forintunkat el tudtuk költeni, azt szerettük volna normálisan elkölteni, és minél jobban bevásárolni a faszappanokból, mert azok voltak a legillatosabbak abban az időben, és a Mária Hilfe Strasszen csak magyar hangot hallattunk. Nem tudtuk, hogy mi történik itt, hogy mi van leszállítás a gorenje hűtőkből, vagy épp mi történik, és este elmentünk a stadionba, és a stadion szinte tele volt magyarral, és olyan hangulat uralkodott, ami azt gondolom, hogy még Magyarországon is nagyon ritka, nem, hogy még idegenbe megélni ezt, és nem tudom, hogy ki emlékszik vissza, hát az idősebbek visszaemlékeznek, hogy a határon ott azért elég nagy gondok voltak akkoriban a visszajövetellel, mert elég sok autó volt megrakva esetleg olyan áruval, amit nem feltétlenül szabadott hivatalosan.
0: Konkrétan minden adnól meg volt rakva valamilyen áruval.
1: Igen, de azt még meg is nézték. Na most ez volt az az este, amikor az jött át, aki akart, és mindenki örült, és a csapatbuszát úgy kísérték át, hogy szinte lassítani se kellett, és ezt gondolom, hogy ilyen élmények nagyon nagyok az ember életében, amikor azt látod meg, hogy szeretnek. És nem feltétlenül valamiért, hanem azért, mert te azt csinálod, amit szeretsz csinálni. Ennél jobb érzés nincs. A 86-os VB előtt volt az, amikor kiutaztunk, akkor az Erzsébet szállóba szállásoltak el az utolsó este, és lementünk, és akkor nyílt az Erzsébet szálló mellett egy fagyizó, ahol hosszú sorok álltak azok, hogy fagyit egyenek. Mi lementünk melegítőbe, és akkor volt az, hogy nehogy már te beállj hátulra, sétálj előre, és te nyugodtan kérjél. És Magyarországon ilyet elképzelni, ez lehetetlen, és azt gondolom, hogy ezekért az élményekért volt. Nem ezért kezdted el, hanem azért, hogy rúgjál egyszer egy gólt bármilyen mérkőzésen, de ezek az élmények adják vissza azt, hogy mi volt akkor, és milyen volt akkor futballistának lenni. Amikor már visszajöttünk a VB-ről, akkor már nem volt ugyanez az élmény, és a Honvéddal egy nagyon nehéz évünk volt utána, mert akárhol elmentünk, ott valahogy mindenki Mexikó szurkoló lett, és mindenki a Honvédnak csak a Mexikó szurkolást tudta mondani, de ezek teljesen természetesek voltak, és nem haragudott ezért senki. Tényleg egy nagy kudarc volt, és egyszer Einsteinnek volt egy olyan története, hogy fölkérték egy előadásra már idős korában Amerikába, és akkor elkezdte írni föl, hogy 1x99, 2x9, 8, 3x9, 26, gyorsan hibázott egyet, és fölírta az összeset.
0: De direkt hibázott.
1: Igen, mert utána megfordult, és azt mondta a nézőközönségnek, hogy na most nézzék meg, hogy mi történt. egyébként. 10-ből 9-et fölírtam jól, mindenki arról az egy rosszról fog beszélni. Tehát sajnos bennünk van az, és ez Amerikában történt, tehát Magyarországon is bennünk van az, hogyha valaki hibázik, akkor arról sokkal többet fogunk beszélni, de ezek természetes dolgok, ezeken túl kell lépni. Azt gondolom, hogy én is hagytam ki nagyon sok helyzetet, szerencsére néha be is pattant rólam a labda.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor még egy pici momentum, mert szerintem akiket most fogok mondani, már nagyon sokan ismernek, nem régebb óta fiatal hallgatóink közül is, mert hogy volt 3 kiváló holland labdarúgó a holland válogatottban, és ők már akkor is játszottak, amikor Kálmánék térdre kényszerítették azt a csapatot. Ugye Hulitról van szó, Rijkaardról és Van Bastenről, akik később Európa-bajnoki címet nyertek 2 évre

Amikor Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Becsukott szemmel, ha elindulunk a 80-as évek közepébe, nagyon sokaknak nagyon sokféle emléke előjöhet. Ez már nagyon szép és nagyon nyitott világa volt egyébként a magyar történelemnek. Még a szocializmus valamiféle biztonságot jelentett a mindennapokban, de már lehetőség nyílt egy picikét a vállalkozások felé kacsingatni, picikét utazni is lehetett már, talán szabadabban, mint a korábbi években. Már a televízió, a rádió és a tömegtájékoztatás is kicsit nyitottabb volt, kicsit őszintébb, és már megjelentek a videoklippek, lehetett nézni a Nyugat-Európában készült vagy amerikai videoklippeket, és valahogy olyan szabad és jó volt a világ, egyöntett

Ilyen bárkivel beszélgetek, mindenki azt állítja, hogy a 80-as évek közepe már egy olyan nyitottságot és olyan szeretetet és olyan jó érzést táplált mindenkiben, amelyre mindenki, de kivétel nélkül mindenki szépen emlékezik. Tartsanak velem, ez itt a Retro Rádió. Egy olyan fiatal ember érkezik hozzánk, aki akkor tényleg fiatal volt, mindössze 12 esztendős, és láthattuk először egy olyan országos televíziós sorozatban, amely a Szomszédok címet viselte. Tartsanak velünk, rögtön visszajövünk.

0: Önkületrádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. 1986 egy legendás esztendő, amelyről beszélgetünk mai műsorunkban. Következő vendégem ugyan nyilvánosan 1987-ben szerepelt először 12 esztendősen a televízió képernyőjén, ami azért egész más jelentett, mint ma, aki ugyanis akkor az egyetlen magyar televízióban megjelent, nagyjából bármikor a képernyőn, az másnapra már ismerté vált az egész országban. De az ő története 1986-ban indult, ugyanis akkor került abba a közegbe, ahonnan később országosan ismerté vált. Na nem húzom tovább, ja, és még egy érdekesség, Feri néven szerepelt akkor, aztán volt Géza is, és egyik sem a saját neve. Szerintem már nagyon-nagyon sokan tudják, hogy ki van, de kérlek mutatkozz be, szervusz!
1: Szervusztok, Németh Kristóf vagyok.
0: És se nem Géza, se nem Feri.
1: Se nem Géza, se nem Feri, de egyébként nemrégiben ugye egy polgármestert játszottam az egyik televíziós sorozatban, hiszen valóban 86-87 óta az életem része az, hogy a legkülönbözőbb televíziós sorozatokban is látható vagyok. Na szóval egy polgármestert játszottam, akit Subic Jánosnak hívnak a sorozatban,
0: na, tehát János is volt. Erről lemaradtam, ne haragudj.
1: Na várjál, és akkor az utcán utálom kiabáltak, hogy polgármester úr, polgármester úr, és hátrafordultam, és nagyon helyesek voltak, mondták, hogy jaj, hát művész úr, ne haragudjon, csak itt viccelődünk, tudjuk ám a rendes nevét is, Kertész Géza. Szóval van egy kis zavar ebben. De egyébként 1986 azért jelentős az én életemben, mert én valóban akkor lettem növendéke Földesi Margitnak, akinek akkor indult el a kreativitás és készségfejlesztő stúdiója.
0: De egy színi tanoda tulajdonképpen.
1: Hát ő mindig azt mondja, hogy valójában nem, hanem ez a színjátékország, ez rengeteg olyan fiatal gyűjtött össze egyébként, akiket, hogyha most megnézem a saját kortársaim, tehát mostani 50-esek, 40-esek, 50-esek, a legkülönbözőbb szakterületeken jelentős és vezető emberek, de lett, akiből csatorna vezető lett, televízió csatornánál lett, akiből jogász lett, Ritkai Gergő, ugye, aki szintén
0: humorista.
1: Nekem csomó társam volt, persze, humorista, ugye a Duma Színház megalapítója, Kolovratni Krisztián, Köves Dóri, Hauman Petra, szóval sorolhatnám, akikkel mi ott együtt kezdtünk akkor ebbe az egész világba belelépni. És 1986-ban nekem az, én akkor kaptam az életem első szerepét, ami nem olyan szerep volt, hogy a színjátékországon belül ott akkor eljátszhattam valamit, hanem én elkezdtem szinkronizálni. Gyerekszereplőket kerestek a szinkronból is, az Egy Királyi Magyar Televízióból is, és akkor jöttek Margithoz megnézni a gyerekeket. És nekem az első szinkron főszerepemet akkor kaptam meg, tehát 86-ban még egy egészen másik hangon mutatkoztam be, és ez a Walt Disney klasszikus Mici mackójában Robert Gida. És én lettem Robert Gida magyar hangja mai napig, hogyha ezt valaki YouTube-on utána keres, akkor a klasszikus első három nagy epizód a mozifilm.
0: És mindez Németh Kristóf néven.
1: Ez Németh Kristóf néven bizonyám, és Robert Gida néven ilyen szempontból, de ez nagyon fontos lett. És aztán 86-ban szerintem már megjelent a nézőterünkön egy ilyen nyitott óra, egy ilyen vizsga előadásunkon az év végén, Horváth Ádám, aki akkor már tudta, hogy hamarosan el fog indulni a Szomszédok című teleregény, aminek ő a szülőatya, és ugye nem véletlen, hogy ott volt a nézőtéren, egyrészt érdekelték a gyerekek, másrészt pedig, ami ennél fontosabb talán, hogy Komlós Jucival nem csak munka kapcsolatban voltak kiválóban, hanem emberi és baráti kapcsolatban is. Komlós Juci Földesi Margit édesanyja, és ő is ott ült a nézőtéren, tehát én 11 évesen ezzel találkoztam először, és talán ebből fakadt az, hogy aztán 1987-ben a Szomszédok negyedik epizódjában megjelentem, mint Feri, mint Komlós Juciéknak az ózdi rokon gyermeke, de aztán ez a szál elhalt a sorozatban, és évekkel később viszont Julcsi udvarlójaként, akkor viszont Kristóf néven, egész pontosan Száz Kristóf néven tértem vissza a Szomszédokba.
0: Tehát az nem tudott megvalósulni, hogy Németh Kristóf néven bármelyik sorozatba kapjál bármit, de ezzel minden... Tényleg?
1: De képzeld el, az is megvalósult. Tudnélik, ugye van a Mi kis falunk című sorozat, és Kapitány Iván megkeresett néhány éve, hogy lenne egy olyan ötlete, mi lenne, ha én saját magamat játszanám, hogy leérkezik egy híres magyar színész ebbe a faluba, és készül egy szerepre, amiben papot kell játszania, és ezért elmegy a helyi paphoz, aki a sorozat szerint ugye a pap, hogy tőle vegyen leckéket. Úgyhogy itt Németh Kristófként szerepeltem, de valaki ott utánam kiabált, és mondták, hogy megjött a faluba a híres pesti színész, itt van Kabarás Iván. Tehát ez is benne volt a sorozatban.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, a Retorádióban Németh Kristóf a vendégem, és amelyet a papnál járunk, papnak lakni is kell valahol, hogy hol lakik, ezt hamarosan elmeséljük önöknek, és hogy miért ilyen furcsán vezetem föl a következő megszólást, erre is fény derül. Mindjárt zenélünk, és visszatérünk, tartsanak velünk!

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Krisztóf, még egy picit marad, 1986-os esztendőt nézzük. Ebben a mai műsorban ugye hallottuk, hogy az első szinkron szerep nevéhez kötődik abban az évben, majd a felkészülés a következő évben bemutatandó Szomszédokra is, ahol Feri néven kártyázott, nem tudom, hogy nyerte vagy nem, de ez ennyi év távlatából már mindegy is. Viszont egy bemutatóra is készültök.
1: Így van, hogyha mi 86-87-re visszagondolunk, azt képzeljétek el, hogy ezt mondom az összes kedves hallgatónak, hogy az életem első színházi szerepe is akkor jött be az életembe, tehát hogyha a színház, ugye már akkor fontossá vált az úgynevezett színház szagot, ott éreztem meg először. A Radnóti Színházban Valló Péter rendezésében a Julius Cézár című előadásban szerepelhettem nagyszerű kortársaimmal és kollégáimmal, Bakonyi Péterrel és Kolovratnyi Krisztiánnal együtt, még gyermekként. És most pedig a Fórum Színházzal készülünk bemutatóra, a Visegrádi Nyári Színházban lesz a díszbemutatója augusztus 17-én a Botránya paplakban, vagy a Hasznos futás nem szégyen című előadásunknak, ami Philip King brit szerzőnek a műve, és egy klasszikus, gyönyörű angol vígjáték. A most 9 éves Fórum Színházban először szerepelünk 9-en a színpadon. Ennek is, hogyha bárki a számmisztikában hisz, akkor ennek tulajdonítson jelentőséget Pikari Gerdával, Beleznai Endrével, Kovács Dórival, Salinger Gáborral, Timko Jánossal, Straub Péterrel együtt visszük színre ezt a művet, ami az 1940-es évek ugye háborús időszakába viszi el a kedves nézőket az angliai háttérországba, egy vidéki paplakba, ahol természetesen, hát ki gondolná, hogy természetesen ebben az anglikán paplakban bizony a szerelmi szálak is nagyon erőteljesek, és a féltékenység is megjelenik, hogyha megvan spékelve egy vidéki paplak élete azzal, hogy a második világháborúban megérkezik egy német katonaszökevény, aki hogy elrejtőzően ezért papírruhát ölt, megjön egy angol kimenős katona, aki azért, hogy egy éjszakát eltölthessen régi szerelmével a városban, ezért papírruhát ölt, megérkezik a főszereplő Pikari Gerdának a nagybátyja, aki egyébként egy érsek, tehát papírruhában érkezik meg, valamint a másnapi istentiszteletet tartó vendéglelkész is megjön, akkor már 6 pap, vagy magát papnak kiadó ember rohangászik a színpadon.
0: Aztán azt ló ki, aki nem papírruhában van.
1: És van két ilyen szereplőnk, egy vénkisasszony, egy bigott vénkisasszony, akit Vanya Tímea játszik, és egészen parádésan, és hogyha mindez egy buta szobalánnyal is megvan spékelve, akkor egy igazi angol komédia keredik ebből. Úgyhogy az a csodálatos ebben a dologban, hogy augusztus 17-én a visegrádi csodálatos Dunakanyarral a háttérben tudjuk bemutatni ezt az előadást.
0: Sok sikert kívánok az előadáshoz, a bemutatóhoz, köszönjük az 1986-os emlékeket. Arsène Lupinnek nem volt ennyi identitása, mint neked az elmúlt években, hiszen minden sorozatban, de hát egy színésznek ez sajátja, csak nyilván valahogy hozzád úgy tapadtak ezek a nevek. Hát a Kertész Géza szerintem még mindig van az országban. Jelentős többség, aki azt gondolja, hogy ez a valódi neved. Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez volt a Retro Rádió Sztársáv című műsorának harmadik órája, és egy nagyon nagy koncert, amelyről mindenképpen szerettem volna szót ejteni, ez pedig a Queen együttes koncertje a Népstadionban. Egyáltalán nem egyszerű és nem mindennapi dolog volt akkor, hogy ellátogatott Magyarországra egy élvonalbeli angol vagy amerikai rockzenekar, és az, hogy ide beengedték az embereket, itt gyakorlatilag minden rendőri ellenőrzés nélkül szabadon lehetett bulizni, ami egyébként egy nonsense mai fejjel, de akkor ez egy nagyon-nagyon különleges dolognak számított, és nagyon sok ember munkája, és ezek közül is kiemelkedik Hegedűs László és Kis Imre személye, akik nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy a Queen itt lehetett Magyarországon, és még egy film is forgott, de hogy mi volt a film szerepe, majd erre is fény derül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Elkerülhetetlen a paksi leállás, mondta a kormányfő. Rengeteg energiát spórolt tegnap az ország, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Dunavíz szintjének folyamatos csökkenése miatt. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter kitért rá, hogy hajnalban tovább csökkentették a teljesítményt 240 megawattra, ma pedig 44 év után ideiglenesen teljesen leáll az áramtermelés Pakson. Arról is beszélt, hogy további lassú apadás várható a Dunán, egyúttal ismét cáfolta, hogy azért nincs víz a folyóban, mert Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Magyar Péter leszögezte, hogy az erőmű biztonsága garantált. Arról is beszámolt, hogy újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai dunamenti erőmű. Stabil hazánk energiarendszere. A kormányfő elmondta, hogy jelentősen elmaradt a vártól a szombati csúcs terhelés. Ez az intézkedéseknek, valamint a nagyfogyasztók és a lakosság takarékosságának is köszönhető. Annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni, vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is, ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elérkezett műsorunk utolsó órája, hiszen a mai 4 órában az 1986-os esztendő, amiről beszélgetünk, érkeznek sorban az emberek, akik valamiért kötődnek ehhez az évtizedhez. Remélem a történetek és az izgalmas beszélgetés

Önök a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Köszönöm szépen hallgatóinknak a rengeteg érdeklődést, a sok hozzászólást, hiszen itt a Retro Rádióban lehetőség nyílott arra, hogy az 1980-as esztendős emlékeiket, hozzászólásaikat, érzéseiket, véleményüket, akár vendégenkről, műsorról megtegyék a Facebook oldalainkon. Ez lehet a DJ Dominik plusz Fergetek Parti, avagy a Retro Rádió oldala. Köszönöm önöknek, hogy itt vannak velünk. Hát nagyon sok felé jártunk, járattunk, ma még megyek egyébként Igalra, amely egy nagyon különleges fürdőhelyszín, és köszönöm szépen, hogy ott lehetek. Önöknek a továbbiakban is kellemes rádióhallgatást kívánok. Érkezik Csepregi Éva, akiknek szintén nagyon jól sikerült az 1986-os év, és amúgy nagy koncertre készül, és érkezik utána egy csapat, akik megemlékeznek a 40 évvel ezelőtt megrendezett Queen koncert jubileumáról, illetve egy szobrot is avattunk, illetve beszélgetünk Freddie Mercuryről és a Queenről, akiknek talán a legnagyobb esztendeje. Ez az 1986-os volt.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Az 1986-os esztendővel foglalkozunk most, és ha 80-as évek közepe, akkor a Neuton família sikereit és dalait semmiképp sem hagyhatjuk ki. Itt van velünk a telefonvonal túlsó végén Csepregi Éva, aki természetesen a zenekar énekeseként megélte ezt a nagyon szép korszakot. Szervusz Éva, és szép vasárnapot neked!
1: Szia Attila, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat is!
0: A 86-os esztendőről beszélgetünk most, egy nagyon sikeres éve egyébként sok mindenkinek, de ezek közül a magyar énekesek, zenészek közül is az egyik kiemelkedő történet a tiétek, hiszen már túl vagyunk néhány évvel a Yamaha Fesztiválon, összeáll az a klasszikus formáció Neuton Familiából, amely sikerre halmozott. Te hogy emlékszel, milyen volt a 86-os évet, milyen volt az a korszak 80-as évek közepén neked, nektek?
1: 86 nyara az csodálatos volt, egyrészt mert nagyon jól összeállt a zenekarunk, és ugye a dalunk a nyárban az tarolt abban az időben. Én úgy emlékszem, hogy nagyon sokat turnéztunk, ugye kétszer körbejártuk a Balatont, minden egyes nagy szabadtéri színpadon felléptünk, koncerteztünk. Nekem a 86-os év az nagyon-nagyon emlékezetes. 86-ban voltunk először Koreában például. Az is egy mérföldkő volt, mert ott egy fesztiválon szerepeltünk, ott koncertjeink voltak, tévéfellépéseink, tehát az is 86-hoz köthető. Mondjuk az a turné után volt, tehát a nyári turnét azt megcsináltuk, és akkor így kora ősszel mentük Koreába, meg hát Japánba, mert az mindig valahogy úgy volt, hogy akkor mind a két helyre mentünk.
0: Hát Évi, én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és vészesen közeledik a Budapest Park béli koncert is, ahol a Neuton Família élőben nagy koncerttel és nagy előadással érkezik. A sok nagy koncertetek közül azért Budapest Park még azok közül is kilóg, ugye, egy kicsit?
1: Budapest Park az mindig egy nagyon élvezetes és nagyon szeretett helyszíne a Neuton Familiának. Már csak azért is, mert most például ugye az MDM Dom után nem is volt Budapesten nagy koncertünk. Nagyon készülünk rá, különleges koncert lesz, mert jönnek velünk a táncosaink, egy kibővült zenekar, ugye 11-en vagyunk a színpadon, lesz ott a Budapest Parkban, és hát imádom a Budapest Park közönségét, mert összehozza azt a megszokott Budapest Parkos közönséget a mi rajongóinkkal. Úgyhogy ez mindig, erre mindig nagyon-nagyon készülünk. Úgyhogy a látvány az különösen szép lesz, ugye használjuk az összes LED falat, és hát a dalok azok, hát hogy úgy mondjam, a nagyslágere, és egy nagyon hosszú műsorral készülünk.
0: Hát nagyon sok sikert kívánok mindehhez, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál az 1986-os év kapcsán, és kívánok neked nagyon-nagyon szép vasárnapot.
1: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek!
0: Szia! Csepregi Évával beszélgettünk itt a Retro Rádióban, és még egy számomra nagyon kedves dal a Neuton életművéből. Ebben az évben jelent meg a Búcsú című dal, amely nagyon sokáig a Fergetek Partik záró dala volt. Én nagyon-nagyon szeretem, és Évi szóló koncertjén egyébként megidézve Jakab Gyurit elhangzott ez a dal, és hogy szétnéztem pont Ádámát mellettem, akkor ugye nem volt a színpadon, mindannyiunknak folyt a könyv az arcán. Egy csodálatos dal, és egy fantasztikus zenésztárs, akire Évi nagyon szépen megemlékezett a szólókoncertjén. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, évünk 1986, gondolkodjunk, emlékezzünk, és nézzük meg, mi történt akkor.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Ejtettünk már jó néhány szót azzal kapcsolatban, hogy mi állott ezen film, a Queen film készítésének hátterében, illetve hogy hogyan jöhetett Magyarországra ez a zenekar. Majd hiteles forrásból néhány érdekességet megtudnak, sőt, olyan emberről is beszélünk, aki itt járt nálunk a múlt hét végén, és ő az, aki Freddie Mercury-nak a barátja és az asszisztense, a személyi asszisztense volt. Egyébként pedig a kulisszák mögött az történt, hogy a magyar állam nem tudta kifizetni a Queen teljes gázsiát dollárban, mert ugye akkor kétféle elszámolás volt idehaza, a valutás is hazai, vagy rubel alapú, ezért egy egyedi üzleti konstrukció született, pedig a Mafilm stábja leforgatott egy filmet 35 mm-es technikával, amelynek a nemzetközi forgalmazási jogaiból származó bevételből egészítették ki a zenekar tiszteletdíját. A színpadi felszerelést, a hang- és fénytechnikát 17 kamion szállította Nyugat-Európából Magyarországra, teljesen elképzelhetetlen volt ilyen korábban. A koncert pillanatai pedig, vagy egy legalábbis, biztos, hogy mindenkinek megmaradt, amikor is Freddie Mercury a kezére írta a Tavaszi szél című dal szövegét, magyar népdalról vagyon szó, és azt együtt 70 ezer emberrel elénekelte a színpadon. Gyönyörű pillanatok és fantasztikus érzés. Ahogy szokták mondani, hátborsókás.

0: Akkor Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és egy nagyon izgalmas témával megyünk, mert hogy Magyarország megint nagyot alkotott. Itt nálunk, Magyarországon, egy Balaton melletti településen, Balaton Szemesen készült el a világ harmadik Freddie Mercury szobra. Gyarmati Arnold és Varga Balázs a vendégeim itt a Retro Rádióban. Ők a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület tagjai, elnök és egy elnökségi tag. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, köszöntjük a rádió hallgatókat.
3: Köszönjük a rádió hallgatókat.
0: Hát köszönjük, hogy eljöttetek, és én nagyon büszke vagyok rátok, és nagyon büszke vagyok a hazánkra, mert én úgy gondolom, hogy egy olyan világhírű együttes és olyan világhírű énekes emlékét ápoljuk mi nagyon aktívan, ami egyébként tulajdonképpen egy egészen egyedülálló dolog. Mi ez az egyesület, mit tudunk róla?
3: A Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület először is egy Facebook csoport volt, amit én indítottam el, és próbáltam mindig többet kihozni belőle. Ebben voltak...
0: Gyarmati Arnold beszél nekünk most.
3: Ebben voltak vízjátékok, versenyek, minden ilyesmi tematikai dolgok, és egyre többen csatlakoztak ez a csoporthoz. Nagyon sok energiát raktam bele, mert próbáltam színesíteni, és egyre jobban bővült a csoportnak a tagsága, és akkor én is nem csak online térben, hanem fizikailag is megvalósítottam nagyon sok dolgot, mint például tehetségkutatókat, gálákat, zenei koncerteket, tehát nagyon sok mindent, és akkor 2018 környékén fogalmazódott meg bennem az, hogy jól lenne az, hogy mondjuk egy egyesület lenne, és hogy akkor hivatalosan is tudnánk ezeket a dolgokat csinálni. És 2019 környékén 2018-19 környékén kerestem meg Varga Balást egy ötlettel, ami tulajdonképpen egy Freddie Mercury szobor lett volna, és akkor felvettük a kapcsolatot, ötleteltünk, összeállt az egyesület, hogy kik lesznek az egyesületi tagok, tehát elindult egy menet előre, és akkor mindig jöttek az ötletek, a megvalósítások, és első fókusz természetesen a szobor volt.
0: És ez a szobor meg is valósult, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mindjárt elmondják mindketten, hogy mit gondolnak erre a szoborról. Én ott voltam, nagyon különleges nap volt, hogy mi történt, erről is beszélgetünk hamarosan.

0: De akkor Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Én azt gondolom, hogy a Queen, amit letett az asztalra Freddie Mercury-val az élen, tényleg egyedülálló a zene történetében, és az is érdekes, hogy több műfajban is maradandót alkotott, beszélhetünk a líráról, beszélhetünk a kemény rockról, és beszélhetünk a szinti popról, mert hogy mind a három elem rendszeresen, és akár dalonként változva is részt vett, és benne volt a Queen és Freddie Mercury szóló karrierjének szinte minden dalában. Balázs, az előbb arról beszélgettünk itt, még a hallgatók a zenét hallgatták, hogy azért egy nagy lökést adott a magyar Queen népszerűségnek a film. Ti, mint egyesület, mint Queen, igazi Queen rajongók, hogyan értékelitek a filmet?
1: Hát úgy 2018-ig bezárólag, ugye ez a Facebook csoport, amit az Arnold említett, egy nagyjából 500 tagot számlált. A film megjelenését követően ez néhány hónapon belül 5000 fősre duzzadt ez a csoport. Ekkor azért éreztük ennek a jelentőségét, hogy rengeteg új arc megjelent, és programokra, rendezvényekre vágynak, és mi Arnolddal ugye ez is egy célunk volt, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és ehhez nyilván kell egy egyesület, aminek a keretein belül hivatalosan ezeket a rendezvényeket tudjuk szervezni.
0: Hát 1986-os év mai adásunknak a témája egyébként, pontosan július 27-én, tehát ezen a héten, hétfőn lett volna az évfordulója, vagy van a kerek évfordulója a koncertnek, és én azt hiszem, hogy a legjobb időzítés is ezen koncerthez hozzákötni, hiszen a Vasfüggönyön túl nem túl sok koncertet adott nyugat-európai vagy amerikai nagyzenekar, így hát a Queen nagy szeretettel láttuk, és azt hiszem, hogy tényleg itt hagyta a nyomát. Mennyiben kötődött a szoboravatás a koncert emlékéhez?
2: Igazából ez úgy állt össze bennünk, hogy ha már ilyen több évforduló van, mondjuk lásd a 86-os koncertnek a 4. évforduló és Freddie Mercury-nek a 80. évforduló, akkor próbáltunk ütemet tartani, hogy ez összejöjjön, ez a szoboravató erre a nagy esemény csomagra, ami tulajdonképpen most van Magyarországon is, meg külföldön is. Tehát ezt így tematikusan húztuk hozzá, ezt a szobrot.
0: Ez nagyon jó ötlet volt szerintem, és ezen felül eljött Freddie Mercury asszisztense és barátja, aki sok-sok évet eltöltött Freddie Mercury-val és Freddie Mercury mellett, idejött Magyarországra, kedves volt, aláírásokat osztogatott, beszélgetni lehetett vele, fotózkodni lehetett vele, tényleg egy rossz szót, vagy egy félre nézést nem tudnék mondani, Peter Freestone-nak hívják egyébként. Őt egy nagyon kedves ember, és ígért és egy riportot nekünk ide a sztársába. Azért engem érdekelt, hogy Freddie Mercury hogy élt annak idején. Lehet, hogy minden nem fog elmondani, de hogy érdekes dolgokat tud, abban én biztos vagyok.
1: Igen, hát volt szerencsém erre az eseményre tulajdonképpen a Peter Freestone személyi asszisztensének lenni. Ugye az egész nap folyamán...
0: Te voltál a személyi asszisztens, személyi asszisztens.
1: Én voltam, így van, pontosan. Egész nap folyamán ugye Budapestről Balatonszemesre én szállítottam le. Szürreális érzés volt, hogy a Freddie Mercury személyi asszisztense ott ül mellettem egy Dacia Logi jobb egyesülésén, és tulajdonképpen Freddie dohányzási szokásairól beszélgetünk. Ő 79 és 91 között volt Freddie személyi asszisztense. Kezdetben ugye a ruhás kellékeket igazgatta, ugye a nagy turnékon színpadok mögött. Később egyébként abban a házban élt, egyházban éltek a Freddie Mercury-val, és minden ügyet, ami Freddie-hez kapcsolódott, ő intézett. A halálos ágya mellett ott volt az utolsó óráiban. Voltak olyan mondatai, amit megkönnyeztem ott az autóban.
0: Na hát, bírjuk az ígéretét, velem is azonnal szóba áll, tehát semmilyen távolságtartás, hogy ő a valaki és én meg a senki, hanem egy ilyen nagyon-nagyon szimpatikus, pozitív ember ismertem meg.

személyben, ott álltak sorba emberek, de beszélt, megállt, tehát nagyon-nagyon szimpatikus és kedves volt, és bírjuk az ígéretét, hogy majd a rádióban egy kis riportban ezeket a részleteket mi is megkérdezzük. Tartsanak velünk, folytatjuk a beszélgetést, Balatonszemesen Freddie Mercury szobrot avattak. It's a

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. A szobor áll, jelentem a világ három Freddie Mercury szobrából, egy Magyarországon van, egy Balatonszemesen. Én azt hiszem, hogy erre nekünk büszkének kell lenni. Én büszke vagyok rá, aztán majd mindenki eldönti, attól szép a világ, hogy sokféle véleményt tud ütközni, de én nagyon örülök, hogy így van. És még van egy történetünk, a film. Mert hogy annak idején, amikor ti még akkor nem voltatok a képben, de itt járt nálunk Giorgio, aki a Queen Tribute zenek, az egyik magyarországi Queen Tribute zenekarnak az énekese, egyébként egy énekes fiúról van szó, akit az egyik televíziós tehetségkutatóból ismerhetünk. És akkor én fölhívtam Hegedűs Lászlót, aki viszont személyes jó barátom. Ő hozta ide Magyarországra a Queent, és elmondta, hogy milyen különböző trükkök kellettek ahhoz, hogy ide tudja hozni, és az egyik trükk az volt ezek közül, hogy egy filmet készítettek, amelyben a Queen tagjai mind szerepeltek. És természetesen a pálinkaivásról és sok egyéb történetről került szó a beszélgetésünk során. És én úgy tudom, hogy a filmnek további utóélete van.
1: Igen, hát a közeljövőben ennek a budapesti koncertnek egy nagyon jó minőségben felújított 4K-s verziója fog megjelenni a mozikban, teljesen felújított audio és videó élménnyel.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtátok. Még hadd mondjam el csak, hogy milyen értékes ez a film, meg ez az egész ügy, meg mennyire jelentős a Queen a világ rock-pop életében, hogy ezt a bizonyos filmnegatívot a Nemzeti Filmintézet digitalizálta, míg a kép és hangrestaurálás Peter Jackson csapata a Park Road végezte el, és így került felújításra, és vadonatúj hanggal, illetve felújított, feljavított hanggal a legendás alkotás a mozikba. Én nagyon várom, megmondom őszintén ennek a filmnek a bemutatóját, és nagyon örülök, hogy egy picikét, apró picikét részese lettem ennek a dolognak. Én gratulálok minden szemesi embernek, hogy lett egy Freddie Mercury szobor Szemesen, és én azt hiszem, hogy nekünk ez a fontos, nektek pedig továbbra is jó munkát kívánok. Mi a következő dobása az Egyesületnek?
1: Most kipihenni az elmúlt éveknek a dolgait, és aztán szeptember elejére Freddie Mercury 80. születésnapjához kapcsolódóan a Baráti Kör Egyesület biztos, hogy fog valami kisebb volumenű rendezvényt csinálni, össze fogunk jönni valahol, megünnepelni ezt a születésnapot, és hát terveink között szerepel még egy tavalyi nagy sikerű gálának a megismétlése is, ahol több hazai neves tribűzenekar is fellépett.
2: Imádom, most már negyedik alkalommal lesz jövőre, hogyha akar megrendezni.
0: Hogy osztják el a dalokat? Tehát mondjuk a jelentősebb dolog többször felcsendülnek, vagy elosztják egymás között?
2: Elosztják egymás között mindenféleképpen a setlistet, tehát azra nagyon odafigyelünk már, hogy egy dal kétszer ne szólaljon meg, és hát nagyon nehéz, mert Magyarországon körülbelül 5-6 tribűzenekar van, és abból 2-3-nak folyamatos koncertjei vannak, a többieknek azért kevesebb, meg ráadásul vidékiek is, úgyhogy azért igazodni kell a 2-3 zenekarnak egymáshoz, hogy itt ne legyen. Hát a műsor is az egy 50 perces szokott lenni, 3 zenekarnál legalább, tehát jövőre a negyedik lesz, hogyha megszervezzük, igen.
1: Tavalyi évben egy fantasztikus fináléval zártuk ezt a gála műsort, ahol a Don't Stop the Queen és a Crazy Little Queen tribütbent.
0: Ők ketten jártak is nálunk egy két hónapon belül itt a rádióban mind a ketten.
1: Ők együtt, ez a 10 ember együtt a színpadon fantasztikus közös örömzenélés nyomott, és szerintem ez mai napig ott van a rajongóknak az emlékezetében.
0: Köszönöm, hogy eljöttetek, sok sikert kívánok, csak előre tessék nézni, és őrizzük, védjük a Queennek a hagyományait, örökségét, mert az egy csoda. Is this-

Ez volt a Retro Rádió Sztárság című műsorának mai adása. Az 1986-os esztendőről beszélgettünk, arról az évről, amikor sok minden történt, de én úgy hiszem, hogy nagyon sok honfitársunknak és rádióhallgatónknak nagyon szép emlékeket ébresztett ez a 4 óra, és azt is gondolom, hogy sok olyan hallgatónk is van, aki nem élt még 1986-ban, de talán számára is izgalmas lehetett ez a korszak, ez a kor, és higgyék el nekem, azon hallgatók, akik még ezt nem élhették át, nagyon-nagyon jó volt a 80-as években élni. Köszönöm szépen Attilának és Olinak a közreműködést, búcsúzik a házigazda Várkonyi Attila, DJ Dominik, kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádióhallgatást a továbbiakban is, és köszönöm azt, hogy együtt tölthettük ezt az időt, és emlékezhettünk 1986-ra. Attilának és Olinak külön köszönet, önöknek pedig kellemes délutánt kívánok, viszontlátásra!

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.insider. Oldalon.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
7: Leállhat teljesen a paksi atomerőmű. Nem lesz országos razzia a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta a rádiónak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
8: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
7: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Nagy rész derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot a kánikula ellenére is, de mi azért nem veszítünk a lendületből, zeneileg semmiképpen. Ezen az idei nyáron is jön a régi nyár, a Vénusztól, a Day by Day Reginától és Mike Oldfield rockos oldala, Shadow on the Wall.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A recept tökéletes volt a Fiesta esetében, a fülbevászó latin dallamok, gitár témák, popos hangzással és tempóval ötvözve, aztán Csordás Tibi és Knapik Tamás tartottak egy bő 10 éves szünetet, de félretettek minden sérelmet, elásták a csatabárdot, és mostanában újra teljes erővel nyomják, még ezen a nyáron is jó néhány fellépésük lesz, például a fővárosban és a Balatonparton is. Ez igazi nyári muzsika, az kétségtelen, persze nem kellene hozzá éppen kánikula, egy picit kevesebb is elég lenne, viszont remek slágerekből jut még bőséggel a következő órákra. Itt lesz az Unisex és a Szebb holnap, aztán a Spin Me Round a Dead or Alive-tól, és megyünk nyugatra a Pet Shop Boys-szal, ez a Go West!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Katy Perry és a California Girls, a kaliforniai lányok meg fiúk sem fáznak. Most Los Angelesben meg San Diegóban is tombol a nyár, bár a tengerparton azért kellemesebb, az kétségtelen, viszont a híres hírhet halálvölgyben, a Death Valley-ben akár 50 fok is lehet ezekben a napokban. Nekünk ez a 40 környéki is bőven sok, így augusztus 2-án a lehetőségekhez mérten hűsöljünk, kihúzzuk, kibírjuk valahogy. Ma Lehel napja van, sok boldogságot a ma ünneplőknek, névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Az üzeneteket jó szokásunkhoz híven várom a 06-20-22-22-122-esen. Aztán folytassuk utunkat a föld körül, a másik oldal kerül sorra, a Tájföldön már megjött az esős évszak, bár ugye nagy felfrissülést a monszun nem hoz, csak rengeteg párát, meg még egy kis meleget, utóbbiból van nálunk is, az eső az viszont sajnos hiányzik. Murray Head kalauzol el minket, de nem az időjárás tekintetében, hanem a füllett bangkoki éjszakában. One Night in Bangkok. Bangkok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szerelemről szó sem volt a Zanzibártól. Remélem bírják még, mert a kinti körülmények a tegnapihoz képest semmit sem változtak. Az utakon ma is nagyon óvatosan, az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Érdnél. Korábban történt egy baleset, a 16-os kilométernél ugyan már megszűnt a sávzárás, de a torlódás lassan oszlik. Aztán az 1-es főúton Győr belterületén ütközött két jármű, a 126-os kilométernél sávzárás követel figyelmet. Az M1-esen szintén erős a forgalom, szakaszos torlódás alakult ki mindkét irányban, Tatabánya és Biatorbágy között. Az M3-ason meg munkavégzés miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalon lassulás, torlódás tapasztalható Bag és 60 között. Óriási kalaplengetés mindemellett mindenkinek, aki ezeken a helyszíneken melózik, szabadtéren, útépítésnél, karbantartásnál védőital azért legyen. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Figyeljünk oda, ne csak magunkra, hanem egymásra is. Samantha Fox-szal megyünk most tovább itt a Retro Rádióban. Ez amúgy egy nagyon régi sláger, 63-ban vette már fel Dusty Springfield, és Samantha azt is elárulta, hogy ez volt az első dal, amit életében megtanult elénekelni. 10 éves korában szeretett bele ebbe a dallamba, meg egy kicsit persze Dusty Springfieldbe is, úgyhogy nem véletlen, hogy ő maga is lemezre vette. My Only Wanna Be With You.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Falco és a Genie. A Kánikulában is lesznek azért húzós slágerek, de azt mondom, most ne rohanjunk annyira. Kell a középtempó is. Ez pontosan az, itt lesz velünk Roth Tamás, meg Somló Tamás is. Ez az egyik kedvencem tőle, indulni kell.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
9: Kritikus napokat él át az ország. Tragédia az Ozora Fesztiválon. Továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket a híreket. Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés érje a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését. Hőség idején. Csak nem 50-en pályáztak a NAV elnöki posztjára, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Lejárt a jelentkezési határidő, most a pályázatok formai és tartalmi előszűrése következik, majd a jelölteket személyes meghallgatásra hívják. A kiválasztási folyamat augusztus 28-án zárul le. A miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalt szakmai alapon kiválasztott vezető irányítsa, politikai befolyástól függetlenül. Két haláleset is történt az Ozora Fesztiválon. A rendőrség közlése szerint egy 45 éves amerikai férfi péntek délután felmászott a nagy színpad egyik díszlet elemére, majd lezuhant. A hatóságok kizárták az idegenkezűséget. A jelenlegi adatok alapján öngyilkosság történhetett. A fesztivál szervezői arról is beszámoltak, hogy egy 39 éves nő hirtelen szívleállás következtében vesztette életét. A történtek miatt a ma esti zenei programokat éjfélkor befejezik. Több mint 14 ezeren vettek részt a 44. Lidl Balaton átúszáson. A kétszeri halasztás után végül ideális időjárás fogadta a résztvevőket, akik az ország 1190 településéről és további 60 országból érkeztek a Balatonhoz. A rendezvény történetében ezúttal ért célba a 250.000. teljes távot teljesítő úszó is. A biztonságról egy 150 vitorlásból álló úszófolyósok, kórházhajók, vízirendőrök, vízimentők és több mint 1000 szervező gondoskodott. A jettel áthúzás kategóriában, azaz szampon csak nem 1000-en álltak rajthoz, a jótékonysági akciókban pedig több mint 6 millió forintot gyűjtöttek össze az indulók. Száraz időnk lesz az északi középhegységben és a Dunántúli középhegység térségében, ugyanakkor helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, késő estére pedig 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A délutáni órákban 36 és 40 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. Kedden sem várható enyhülés.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásák Balázs, ahogy ígértem, lesz visszafogott tempó is, nehogy kifulladjunk, úgyhogy hallgatjuk Somló Tamást meg Rob Tamast, de van, aki ilyenkor is pörög. Jó, táncolni nem muszáj egyelőre, mi a Ricky Martin és az Alphaville is. Ez a Sounds Like a Melody.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerek.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Ergo és a Ballag a Katona. Szikora Robiék nem ballagnak, ezen a nyáron is belehúznak, például augusztus végén a Margit szigeten is el lehet csípni őket, meg még a Füleki Várudvaron is, az is impozáns helyszín. Minden adott egy jófajta csikidán bulihoz, nálunk ma délután meg minden adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, persze ha sikerül viszonylag hűvös helyre vonulni. Úgyhogy hallgatjuk Helesi Tamást, aztán itt lesz a Bee Gees és a You With Again, és a Honey, Moose Theater.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, and we stand together a Nickelback-től, egy sláger arról, hogyha összefogunk, minden lehetséges. Szerintem ezekben a napokban tényleg nagyon is aktuális, még ha nem is a jelen körülményekről írták Chad Krögerék. Egyébként, ahogy néztem, többfelé már elerett az eső, vagy inkább lezúdult némi zivatar, helyenként heves széllökésekkel, villámlással kísérve. Ez sem optimális, természetesen inkább egy néhány napos áztató esőre szavaznánk, de hát nem lehet mindig válogatni. Most ezt kell valahogy kibekkelni. Közben jönnek a legnagyobb slágerek, itt leszünk Zsédenyi Adrien, és hozok egy kis igazi Sanremo-i életérzést, könnyed olaszos temperamentumot. Ez a Ricky e Poveri és a Sara Perché, ti amo!

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, csak a szívemet dobom eléd, az sem kevés, ahogy szokták mondani. Zsídenyi Adrient hallottuk. Nézzük a legfrissebbeket az utakról. Természetesen már sokan indultak el hazafelé a Balatonról, így az M7-esen Budapest felé jelentősen megnövekedett a forgalom, és ugye korábban történt egy baleset Érd térségében a 16-os kilométernél. Megszűnt már a sávzárás, de van még torlódás. A 24-es főúton Parács-Sasvár térségében egy motoros szalagkorlátnak ütközött, a 24-es kilométernél a forgalmat meg is állították. Az M1-esen az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Budapest irányába Tata és Biatorbágy között a kiépített terelésben. Nagyon figyelmesen, türelmesen vezessenek, hiába a hőség, a fej az legyen hideg. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk, viszont a slágereink lehetnek forróak, forró hangulatúak. Irány Jamaica, UB40-val, ez a Kingston Town.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Laidback és a Sunshine Reggae. Maga a Laidback kifejezés is annyit tesz, hogy szó szerint hátradőlve, azaz nyugodtan, lazán, stresszmentesen. Így kéne mindig, de legalább a vasárnap délután teljen ebben a hangulatban. Jönnek a friss hírek, aztán itt lesz velünk a repülők.
1: Én kérdezek, amíg szétesek, és ha nincsen itt felel, én nem adom fel.
0: És jön a Snap is. Az erő velük van, ez a Power.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Leállhat teljesen a paksi atomerőmű. Nem lesz országos razzia a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta a rádiónak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
5: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
4: Megkezdődtek az élőhely védelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, ha talán nem is teljes gőzzel meg gázzal, de a vasárnap délutánt is gurítjuk szépen. Önök, ha tehetik, ne feszüljenek meg, nem érdemes. De azért hadd jöjjenek a slágerek a repülőktől, a Snaptől, és jöhet az eső is. When the rain begins to fall.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most legyen ez a délután még a pihenési, aztán a munka, majd holnap újra kezdődik. Lehet, hogy picit más körülmények között, mint ahogy megszoktuk, hiszen nagyon sokan home office-ozni fognak újra, már ahol erre van lehetőség és technikailag megoldható, de az előttünk álló napok egészen biztosan embert próbálóak lesznek még. Most mindent érdemes átgondolni, hogy feleslegesen ne fogyasszunk energiát, és itt most például nem csak a villanyra gondolok, hanem a saját energiánkra is. Annak is minden cseppjére szükségünk lesz, úgyhogy pihenjünk rá. Vár ránk a nyár, erről érdekel majd a Szelavi, remélhetőleg azért ennél elviselhetőbb is lesz majd. Aztán itt lesz Phil Collins és a You Can't Hurry Love és a Party Time Gloria Estefántól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Here I am, itt vagyok, Bryan Adams-től. Tényleg nagyon ott van még a szeren. A Roll with the Punches elnevezésű világturnéja továbbra is óriási siker, már több mint 80 koncertnél jár, és a hatalmas érdeklődés miatt újabb észak-amerikai, majd európai dátumokat is hozzáadtak. Egyébként Bryan hozzánk is megérkezik majd decemberben. Néhány éve amúgy szakított a hagyományos lemezkiadós modellel, és saját kiadót alapított, Bad Records néven, úgyhogy a zenéjét már teljesen önállóan jelenteti meg, sőt, több régi felvételét, több dalát is újra rögzítette, hogy most már ezeknek a jogai is nála legyenek. Abszolút a saját kezébe vette tehát a sorsát, bár amikor a karrierje elején tartott, akkor neki se ártott egy-két pártfogó, egy-két segítő kéz. Ilyen volt Tina Turner is, aki elvállalta, hogy a Reckless című albumon az It's Only Love című dalban közösen énekeljen Bryannel, és jó néhányszor élőben is előadták, természetesen óriási sikerrel. Azt is hozzáfűzte, hogy akkoriban Tina Turner persze már régóta igazi világsztár volt, ő meg az első próbákon kissé megilletődött, viselkedett, de hát Tina pillanatok alatt feloldotta a feszültséget a közvetlenségével és a humorával. Hát persze, végül is ők is csak emberek, és nekik is nagyon fontos az összetartozás érzése, így születnek a legendás barátságok. Bryan Adams például Phil Collins-szal is mindig nagyon jóban volt, a 97-es Unplugged lemezére is felkérte, hogy doboljon, amit ő örömmel el is vállalt, sőt, Tina Turnernél is ütőt ragadott nem egyszer, például ebben a slágerben is Phil Collins játékát hallhatjuk. Ez a Typical Male.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Gabriel, Rúzsa Magdinak is rengeteg arca, hangja van, legyen szó popról, bluesról, vagy éppen kemény rockról, arra is sokan emlékeznek még, amikor a Megasztárban az AC/DC-től a Highway to Hell-t énekelte, olyan erővel és energiával, hogy mindenki felkapta rá a fejét. Az is megy neki, hát hogy elővezeti-e esetleg jövő hét végén a Budapest Parkban, azt nem tudom, de nagy sértődés nem lenne belőle, az biztos. Most viszont jöjjön az eredeti, ami az AC/DC egyik legismertebb slágere. 1980. februárjában ugye elhunyt az énekes Bon Scott, nem sokkal az album megjelenése után, úgyhogy élőben nem sokszor adta így elő, de hogy egy igazi rock alapvetésről van szó, az nem kétséges. A csapatot amúgy több vallási szervezet is támadta, sátánizmussal vádolva őket, mert hogy ugye Országút a pokolba ez a címe, de erről persze szó sincs, igazából ez a folyamatos turnézást jelképezi, a végtelen autóutakat, az álmatlan éjszakákat, a koncerteket, ezt a kimerítő életmódot, ami tényleg pokoli tud lenni, amellett, hogy pokoli a jó móka is, különben senki sem csinálnám. Ez tehát a Highway to Hell.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 82-ben az augusztus eleje már az ABBA történetében a búcsú időszakát vetítette előre, de a slágereik ekkorra már tulajdonképpen önálló életet éltek, a Mamma Mia pedig azóta is képtelen megöregedni, nem is fog. Jönnek most a friss hírek, aztán itt lesz velünk Ákos.
1: Ilyenek voltunk, boldog és jók.
0: Aztán Lady Gaga és Jennifer Lopez. Waiting for tonight, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
13: Rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában holnap a hőséghelyzet miatt. Jön az ősz, élénkül az albérletpiac. Jövő hétvégére mérséklődhet a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. Az egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta. A tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség, a Duna alacsony vízállása, a paksi atomerőmű leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás áll. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, elfogadja a meghívást. Hamarosan fellélegezhetünk, a hét közepén tetőzik a hőség, helyenként akár 42 fokot is mérhetnek, így ismét veszélybe kerülhet az országos melegrekord. Holnaptól csütörtökig országszerte 40 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell készülni. Ráadásul egyre több helyen úgynevezett trópusi éjszakák várhatók, amikor a hőmérséklet 20 fok alá sem csökken. Az előrejelzések szerint pénteken északnyugat felől hideg front érkezik, amely mérsékli a forróságot. A hétvégére megszűnhet a 40 fok körüli hőség, de a 30 fok feletti nappali maximumok továbbra is velünk maradnak. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság. Márk kommunikációs főosztályának vezetője.
14: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%.
13: Linzmeier Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetőjét hallottuk. Továbbra is utórengések rázzák Nápoly térségét a szombati 4,7-es erősségi földrengés után. A térségben több mint 20-an megsérültek, közülük 5-en még kórházi kezelésre szorulnak. Nagy rész derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
15: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A mikrofonnál Jurásek Balázs, még egy óránk azért van közösen ezen a vasárnap délutánon, még sok minden belefér, a lehető legváltozatosabban. Jönnek a dívák, Lady Gaga, meg Jennifer Lopez is, a hazai vonalról Ákos, a germán popot, meg a Modern Talking hozza.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Fekszem az ágyon, talán ez most a legbölcsebb, amit az ember tehet egy ilyen vasárnap délutánon, sőt, az elaludtunk hűvös északi tájakon sor tetszik nekem a legjobban pillanatnyilag ebből a V-motorok slágerből. Demjén Ferenc is most kicsit pihen, neki jól jött ki a lépés, most két hétig nincs koncert, aztán indul be újra a szekér, valószínűleg nem bánja ő sem, hogy nem kell most színpadra állnia, pláne a tűző napon, majd 15-én folytatódik a buli a Tokai Fesztivál Katlanban. A Katlanhoz most meg még Tokaj sem kell, van az mindenütt. Inkább menjünk is tovább, tengerparti hangulatban, egy örök parti kedvenccel. Most Danapsz és Hori verziójában, ez a Bailando. Bailando.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez is majdnem lemaradt, mármint nem a mai délutánunkból, hanem Adele 21 című nagylemezéről. Utolsóként készült el, és Adele meg a zeneszerző producer Dan Wilson egyetlen délután alatt írták meg, és készítettek is gyorsan egyből egy zongorás demót, aztán visszahallgatták, és úgy döntöttek, hát, hogy ezen nem nagyon van mit javítgatni, a végleges változat szinte ugyanaz, mint az első felvétel, egy picit kellett csak belenyúlni, hogy a zajokat kiszűrjék meg hasonlók, és ebből született a 21. század egyik legismertebb szerelmes balladája, ami azért egy szakításról szól, de hát melyik szerelmes dalban nincs benne egy kis szívfájdalom. Bennünk is van, nekem még sajnos nem volt alkalmam megemlékezni Bonnie Tylerről, és azt kívánom, bárcsak ne is kéne, hiszen nagyon-nagyon szerettem én is a hangját, meg a kisugárzását, nem csak egy fantasztikus énekesnőt, hanem egy nagyszerű embert is veszítettünk el július 8-án, pedig még nem sokkal korábban ugye olyan hírek érkeztek, hogy felébredt, vagy felébresztették a mesterséges kómából, amiben egy súlyos műtét után tartották, és mindenki nagyon reménykedett, hogy teljesen felépül, aztán váratlanul elhunyt. Még idén nyáron is érkezett volna Magyarországra koncertezni, de most már az emlékeinkben marad meg nekünk, meg természetesen a dalaiban, a slágereiben, mert ezeket ígérem, továbbra is fogjuk játszani, miért is ne tennénk, mint ahogy most is ez a Holding Out for a Hero.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió ajándék Berecki Zoltántól szívesen fogadjuk mindig. A következő slágert megfogadja szeretettel Markos Andris, neki ma van a 40. születésnapja. Ez alkalomból kíván neki nagyon sok boldogságot a felesége Judit és gyönyörű kislányuk Bianca, sok-sok puszi neki. Én is gratulálok még hozzá egy fantasztikus társaság segítségével, a Queen tagjai is úgymond nyári gyerekek, Brian May és Roger Taylor júliusiak, a bassgitáros John Deacon augusztusi, és Freddie is csak picit csúszott le, ő szeptember 5-én tölteni a 80-at, de a slágerei örökérvényűek. Szóval Andris, ez a te napod, és tudod, sokan azt mondják, 40-nél kezdődik az élet, persze mindig azok mondják, akik már betöltötték. Ez a We Are The Champions.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a nagy finálé, mi más is lehetne méltóbb lezárása a vasárnap délutánnak, mint a We Are The World, ennél grandiózusabb alig ha képzelhető el. Én ezzel köszönöm meg a hétvégi figyelmet, de a folytatás is izgalmasnak és mozgalmasnak ígérkezik, hiszen mint ilyenkor mindig jön a két órás zenei időutazás a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Jurásek Balázs vagyok, vigyázzanak magukra, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioszti hékrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Holnaptól a hőség miatt korlátozzák a vasúti teherszállítást. Takarékoskodjunk az energiával és a vízzel. Extra UV-sugárzásra készüljünk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvíz ellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte a döntést, a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök ismét energia és víztakarékosságra szólított fel. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, ne mossanak autót és ne töltsenek fel medet. Holnaptól a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében korlátozzák a vasúti teherszállítást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte az intézkedés. A 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban lesz érvényben. A rendelkezés nem vonatkozik a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos alapellátást biztosító tehervonatokra, például az erőművek működéséhez szükséges szállítmányokra. Nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előttünk álló napokban különösen a Dél-Dunántúlon lehet magas az UV-index, amely több helyen meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Viseljünk vállat, takaró ruházatot és kalapot, valamint használjunk magas faktor számú fényvédőkrémet. Az aktuális UV előrejelzés a Hungaromet honlapján követhető. Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában. Ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása, amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették. A drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt őrizetbe vettek. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért. A gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval. Itt a Retro Rádióban. Retro Rádió.
11: Poptarisznya.
12: A nevem Bétó László.
13: Egy nagy helló mindenkinek. Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit és természetesen a Poptarisznya hallgatóit is. Ritkaságok és nagy slágerek és persze remixek. Ez lesz a mai alkalommal is a Poptarisznyában, mint ahogy hétről hétre nagyjából ez a választék. És remélem, akik velem tartanak, jól érzik majd magukat, és szívesen emlékeznek a régi dalokra, a régi nagyslágerekre, és azokra felvételekre, amelyeken esetleg felnőttek, vagy éppen valamiért megszerették valami oknál fogva. Minden esetre indul a zenei utazás, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt, és nagyon jó szórakozást!
14: If you wanna be rich, you've gotta be a DJ.
13: Néhány perccel 6 óra után. Ez a CMC Music Factory. És a Gonna Make You Sweat.

Ez volt a Gunamakers Wet és a CNC Music Factory. És ez már a Survivor. Több dalok volt, de a legismertebb számuk egy filmhez kapcsolódik, a Rocky 3-hoz. Ennek írták és játszották a főcímdalát. És mai napig is ez a csoda a színpadon, ha játszik még egyáltalán a Survivor, amely 1979-ben alakult. Survival. Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger. Ez volt a Survival
1: Radio.
2: Poptarisznyó.
1: Bújtót Lászlóval. Bújtót Lászlóval.
0: Criss Cross. 1992-ben jelent meg ez a lemez. Ez a Jump, Jump, Jump. Criss Cross.

Ez az Up and Away. És a Mr. President.

Ez volt az Up and Away és a Mr. President. Ez pedig a hazai műfaj egyik legszebb dala. Ez a Color és a Féltelek.

0: Ez volt a Color együttes csodája. Féltelek.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: A Color után

0: Ambush. Ez volt a My Lovin'.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Ez az ország úgy nagyjából két New York-i útnak felel meg. Vagyis, hogyha az ember New York fele megy, akkor New Yorkban a felén van csak túl. Aztán irány Ausztrália. Nem véletlen, hogy csak nagyon ritkán jön Amerikába is, és Európába pedig pláne. Ez az együttes, melyet nagyon szerettünk volna egyszer már látni az arénában valamelyik retro partén. De hogy mondani szokták, ami késik, nem?

Ez volt a Shy Guy és Diana King. Most pedig itt a Bangles és a nagy sláger. Walk like an Egyptian.

Tulajdonképpen mindenki pontosan úgy járt, hogy a videóklipben lehetett látni, ahogy a Bungles ezt előírta, hát nem volt könnyű a játék meg a járás, ez volt a Walk Like an Egyptian. Ma már lényegesen többet ért, de volt idő, amikor ez a dal 2 forintot ért. Ez a Paymobil egyik klasszikusa. 2 forint, ez a dal.

A Ródok kedvence volt ez annak idején a P-mobilnál, hiszen szálltak a két forintosok fel a színpadra. A Ródok összeszedték, és ez az ő zseppénzük volt. Aztán később, amikor a 2 forintot már felváltották az ötösök, a tízesek meg a húszasok, akkor még jobban örültek annak a Ródok, amikor véget ért a koncert, és a P-mobil koncertnek a legvégén lehetett söpörni, és lehetett összeszedni azokat az aprókat, amit a nagy érdemű közönség dobott fel a színpadra. Egy kót együttes 1982-ben alakultak. Ez a Fiction Factory. Ez a Feels Like a Heaven. Ez volt a legnagyobb slágerük.

Ez volt a Fiction Factory, a skót együttes és a Feels Like Heaven. Funkit játszani nagyon nehéz, nagyon jó zenésznek kell ehhez lennie annak, aki hozzálát, hogy funkit játszon. Magyarországon egyetlen egy banda tudta ezt megcsinálni. Valahogy tudjuk és tudtuk, hogy egészen más műfajban utaztak, de kedvet kaptak egyszer a funkira. És az Express együttes elkészítette az időgépet.

0: műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
0: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Közös odafigyelést igényel a rendkívüli hőség. Másképp lesznek nyitva a NAV ügyfélszolgálatai. Lecserélhetik az öreg hév szerelvényeket. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A rendkívüli hőség közös odafigyelést igényel, erre hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, lehetőleg vízzel, valamint a tűző nap és a megerőltető munka kerülése 11 és 15 óra között. Kiemelten figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre. A miniszter emlékeztetett, gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai Dunamenti erőmű G3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a gyors javításnak köszönhetően mindössze 3 nap után ismét termel az erőmű. A G3-as blokk üzembe helyezését egy műszaki hiba késleltette, de a sikeres ellenőrzések és próbaüzem után tegnap délután újraindult teljes kapacitással. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevő szakemberek munkáját. Változik a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket. A légkondicionálás nélküli kirendeltségek viszont csak délig tartanak nyitva. Az adóhivatal közleményében kiemelte, az ügyintézés nem áll le. A legtöbb adóügy továbbra is gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportálján. Telefonos segítséget a NAV infóvonala nyújt 8.30 és 16 óra között a 18-19-es telefonszámon. Közelebb került az 50 éves hév szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új hévek és 35 Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Folytatódik a kánikula, hajnalban sem hűl le jelentősen a levegő. A részleteket azonnal mondom. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
8: Poptarisznya.
0: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
9: Retro Rádió.
10: Welcome to Sunday.
11: Néhány perccel 7 óra után.
8: Indul a második óra itt a Retro Rádióban. Tovább szól a poptarisznya. Lehet egy picit makarénázni. Hú, de a sláger volt. Los del Rio. Ez a Macarena.

0: Boom Shake the Room. DJ Jazzy Jeff és az elmaradhatatlan társa Fresh Prince. Nem volt könnyű. Na mindegy, egy olyan dal következik, amely nagyon-nagyon régen jelent meg. Azt is elmondom mindjárt, hogy mikor.
1: Pienso que un sueño para sido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
0: Az Ed Sullivan Show-ba énekelt ez először 1958. augusztus 17-én Domenico Modugno. Nagyon sok feldolgozás készült a világban az elmúlt évtizedekben, de talán ez az egyik legjobb. Ez a Gypsy Kings. És a Volare.

0: Ez volt a Volare, és ez volt Domenico Modugno hatalmas slágere, momentán éppen a Gypsy Kings-től.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

Lehr Pista csodája a V-motorról énekelt, annak idén is játszotta. Ez volt az Angyal Lány, és ez volt a V-motorok. Itt a Retro Rádió, benne pedig szól a Poptarisznya. A Poptarisznyában pedig Britney Spears énekel. Ez a You Drive Me Crazy. És Britney Spears.

0: Britney Spears és a You Drive Me Crazy.
1: Radio.
2: Pop Stories.
1: Bíthóth Lászlóval. Bíthóth Lászlóval.
0: Britney Spears után Ricky Martin. Ez a Mária.

Igazi nyári dal. Sugározza a napsütést, a kékeget, a tengert, a jó kedvet és a vidámságot. Ő volt Ricky Martin. Ez volt a Maria.

0: A 90-es évek egyik elfelejtett nagy slágere volt ez a dal. Mr. Loverman. Shabba Ranks. Egészen pontosan 1998 nagy slágere volt ez a dal. Mr. Loverman.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pottarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: A nyár tartozéka. Független, hogy mennyibe kerül ma napság egy gombóc. Na meg, hogy az mekkora. Minden esetre vásároljuk és nyaljuk. Mert jó dolog a fagyi. Ezt tudja a bikini is. 87-ben készült ez a dal. Ez a bikini és a fagyi.

Ez volt a bikini, és ez volt az elmúlt percekben a fagyi. Soul Asylum. Egy kedvenc bandám, legalábbis egy dal erejéig mindenképpen. Ez a Runaway Train.

Szóval ez Asylum. Runaway Train. Hogy mitől menekül egy vonat, azt nem tudom, de minden esetre nagy-nagy sláger volt. Ez is a 90-es évekből. Ez volt a Runaway Train. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Lou Bega. Mambo number 5.

A felismerhetetlenségig átdolgozta és feldolgozta ezt a dalt Lou Bega. Ez volt a Mambo No. 5. Ennek az eredetét annak idén Perez Prado zenekara játszotta. Golden oldie music. Itt az ILO és az Electric Light Orchestra nagyslágere. Ez a Calling America.

Ez volt az Electric Light Orchestra, ez volt a Calling America. Hevesi Tamás élete egyik legszebb dalát írta annak idején a Névtelen Nullának. Hiszen ez volt az egyik első együttesének egyike. Jó néhány nagy slágerrel többek között ezzel, Jeremy. Ez a Névtelen Nulla.

Főzzünk egy kicsit úgy olaszosan. Schrochnach 8. Ez a formáció neve. Ez pedig egy kedvelt nagysláger, nem csak Olaszországban, hanem Európa jó néhány részén. Ez a Zuppa Romana.

Ez volt a Cuparomána és a Sraknok 8. Nézzünk szembe a tényekkel a mai poptarisznya utolsó dalában. Szóval Julia nem akar a földön járni. Ő tudja. A legvégén a mai poptarisznyában a Napóleon Boulevard klasszikusa.

0: Ennyit már a hölgyek, urak, szép leányok, zárjuk a poptarisztát, de csak azért, hogy egy hét múlva szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal Horváth Zoli és Popovics Laci volt a segítségemre, de nem menjenek sehová, hiszen jönnek a híreket követően pedig itt lesz már is Abaházi Csaba, a vasárnapi Abaházi Presszóval és rengeteg fantasztikus magyar slágerrel. Tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Retro Rádiót, és ha önök is úgy gondolják, akkor találkozunk a szokott időben egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszonthallásra!
1: Pardon!
2: Bétót László!
1: Dynamite! A viszonthallásra!
3: Ciao!
4: Ciao!
3: Bye-bye!
4: Bye-bye!
3: Arrivederci!
4: Arrivederci!
3: Auf Wiedersehen!
4: Auf Wiedersehen!
3: Adios!
4: Adios!
3: Au revoir!
4: Au revoir!

0: Magyarország legendás műsora
1: Poptarisznya.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
0: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
0: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
2: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Példátlan krízissel néz szembe az ország, hamarosan leáll a paksi atomerőmű, folyamatosan akcióznak a fogyasztóvédők, folytatódik a kánikula. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az éjszaka vagy holnap leállhat a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. Elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt márra virradó hajnalban az utolsó előtti turbinát is leállították, így az erőmű a korábbi 2000 megawatt helyett jelenleg mindössze 240 megawatt villamos energiát termel. A kormányfő szerint az ország példátlan krízissel néz szembe, amelyet az extrém hőség és a Duna rekord közeli apadása is súlyosbít. A nagy hőségben fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és kerüljük a tűző napot. Erre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt javasolta, naponta legalább 2,5 liter vizet igyunk, fizikai munka vagy sport esetén pedig ennél is többet. A legnagyobb veszélyben az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek vannak. Nekik lehetőleg hűvös helyen kell tartózkodniuk. Ha valaki rosszul lesz, vigyük árnyékba, adjunk neki vizet, és ha állapota nem javul, hívjunk ment. A tisztifőorvos arra kér mindenkit, hogy a hőségben figyeljünk egymásra is. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
6: Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon tegnap. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Vahazi Csaba. Ma is hozom 4 órán keresztül a legnagyobb hazai kedvenceket, és ahogy azt megszokhatták, a vasárnapi a Vahazi Presszóban lesz dalpremiér is. Rakoncai Imre új dalát fogom bemutatni, természetesen hívom is hozzá.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Retro Rádió, benne a Bogosik Brothers Company, ez volt a Van ez a hely. Szép jó estét, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Rakoncai Imrét fogom hívni pár perc múlva, hozzáfűződik a mai dalpremier. Az a helyzet, hogy megcsalt az asszony. Ez a dal címet. Aztán hívom majd Csepreg Évát, akivel arról fogok beszélgetni, hogy milyen lesz a Neoton Família sztárjainak Budapest Parkos koncertje. 9 után a Hooligans-es Andy lesz a vonalban, vele a plázsos Hooligans és Road koncertről fogunk beszélgetni, és beszámolunk majd a 15. balatoni tandem túráról, ahol látássérültek és látók sportolhatnak majd együtt. Ez a mai kínálat, szövegben, zeneileg pedig már is a jazz meg az, és a megint hétfő a Retro Rádióba.

Milyen pontos az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnapi Abaházi Presszó vendége telefonon keresztül, Rakoncai Imre, hello!
1: Szia, Csabi, szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Egyik kedvenc estén volt, amikor itt ültél, zongoráztál, énekeltél, és
1: komolyokat
0: beszélgettünk. Én nagyon-nagyon szerettem, egy dologra nem emlékszem, hogy játszottál-e olyan új dalokat, amiket te mondjuk mostanában írsz. Valahogy arra emlékszem, hogy régi dalokat játszottál, meg ismert dalokat játszottál, de én nem tudtam, hogy te a repertoárodban vannak friss dalok is.
1: Hát vannak friss dalok is, bár nyilván nem olyan intenzitással, mint régebben, amikor ugye sorra születtek meg a kezünk alól a különböző dalok, mert hogy ugye én amióta 100 zongorával is énekkel adom elő a dalokat, elsősorban az ismert slágereket adom elő.
0: Igen,
1: örökzöldeket. De azért ügyelek arra, hogy napjaink slágerei is már amennyire születnek napjainkban is olyan nagy slágerek, mint régen. Én azt gondolom, hogy egyébként születnek, azokat is igyekszem beiktatni, ahogy a fiatalok is megkapják, a fiatalabb korosztály is megkapja a szeretett slágereiket.
0: Igen, csak én arra szerettem volna utalni,
1: igen, hogy
0: te írsz-e saját dalokat mostanában, illetőleg előadsz-e a repertoárodban új saját dalokat?
1: Hát, és amióta, igen, akkor folytatom a gondolat, és amióta ezt a műfajt űzöm, azóta egy picit kevésbé történik az, hogy saját dalokat írok vagy adok elő. Egyébként körülbelül 2 évvel ezelőtt a Notár Mérivel volt egy duettem, uh-huh. A Szótlanul, az volt a címe, ez egy Billy Joel Honesty című dalnak a feldolgozása volt. Uh-huh. Ebből csináltunk videoklippet, úgyhogy az volt az utolsó, ahhoz képest, hogy most egyébként, most ismét lett egy olyan dal, ami remélem, hogy majd a köthető a nevemhez, mint sláger, bár a dalszerzője nem én vagyok.
0: Igen, de pont azt nézem, hogy a szerzők között ott vagy, te is, Sárosi Rezső mellett. Ki a Sárosi Rezső?
1: Igen, Sárosi Rezső, ne csodálkozz, hogyha nem ugrik be neked elsőre.
0: A Seres Rezsőre gondoltam elsőként, de nyilván nem ő, hanem Sárosi.
1: Igen, nem, a Sárosi Rezső, ez egy álnév. egy olyan szerzőtől származik a dal, aki többféle projektben vesz részt, és úgy gondolta, hogy ebben a műfajban ő Sárosi Rezsőként szeretne részt venni, és nem szereti felfedni az eredeti kivoltját, és

0: És hát mondtam neki, hogy állok elébe, hát ahogy megjön ez a dal, akkor én nagyon szívesen, és küldött ilyen 6-8 dalat már körülbelül, de egyik sem tetszett, megmondom őszintén, és most májusban küldött egy olyan dalt, amire így felkaptam én is a filmet, nyilván egy ilyen demo verzióban, két verszakkal, egy nagyon jó refrénnel, és mondtam, hogy na, ez nagyon tetszik, ez illik is hozzám szerintem stílusban, és szövegileg is nagyon vicces, humoros. Annyi hiányzott belőle, hogy én éreztem bele egy harmadik verszakot, ami végülis a konklúziója lett a dalnak, úgyhogy azt én írtam meg, azért vagyok ott szerzőként. És a tesóm, a Viktor pedig meg hangszerelte ezt az egészet, becsomagolta, és így született meg egy új dal, aminek az a címe, hogy az a helyzet, hogy.
1: Hát, na, és akkor itt jön az a része, ami egy tök érdekes, mert hogy általában a férfiak a dalszövegekben nagyon szeretnek a hódításaikról mesélni, esetleg arról, hogy miért hagyták el ők a szeretett asszonyt vagy nőt, de hogy valaki arról énekeljen, hogy az a helyzet, hogy megcsalt az asszony, ez még, szokták mondani, ez még viccnek is rossz.
0: Ez még viccnek is tréfa.
1: Igen.
0: Hát az a helyzet, hogy ugye mennyi dolog kezdődik ezzel a mondatban? Megcsináltuk ezt a dalt, az ott a bárhol egy rádió, egy tévében bárhol hallok valamit, akkor háromszor legalább figyeld meg egy tévériportban, háromszor
1: legalább
0: az a helyzet. Na, szóval ezért is választottuk azt a címet, és nem azt, hogy megcsalt az asszony. Ez az alfíme a dalnak. És hát úgy gondoltam, hogy azért jó pofa ez, mert hát ugye kivel ne történt volna már meg azt, hogy megcsalta őt az asszony, szerintem mindenkivel, kivéve akivel nem nyilván.
1: Igen.
0: De hogy úgy a férfiak olyankor tudják azért sajnáltatni magukat rendesen, és egy picit ez egy ilyen arról szól, hogy ugye bejönnek a bárba, és ott egymás vállára borulva a videoklip is erről szól, elszomorkodják, hogy őket megcsalta az asszony. De egy picit, igazából ez egy ilyen, alapvetően, hogyha jobban belegondolunk, ez egy ilyen társadalmi korkép is valahol, hogy már mint olyan szempontból, hogy barát, az is van a szövegben, hogy barátaim válnak, én is beállok a sorba. Jól benézek jó pár pohár borba. Szóval, hogy igen, ez azért elég gyakran előfordul. Most nem feltétlenül az, hogy megcsalod azt, de hogy mondjuk vége szakad egy házasság.
1: Aha.
0: Én azért elég sok esküvőn játszom, és volt már olyan például, hogy egy ismerősünknek már majdnem a harmadik esküvőn játszottam egy évben.
1: Azt a rohadt! A beelnézést a kifejezésért, az igen. Kemény, igen.
0: Igen. Szóval én úgy gondolom, hogy nem áll messze a valóságtól az a dalszöveg, és azt, hogy egy kicsit a férfiakat is hadd sajnáljuk már egy picit, hogy megcsalták őket. És ezt így dalformájában el is éreklik.
1: Jó, tehát akkor ez inkább egy férfi sírató, mint hogy egy asszony gyűlölő, vagy asszony kibeszélő.
0: Igen, de azt veszem észre, hogy a csajok meg így brahiból éneklik a bulinkban, tehát meg, hogy megcsalt az asszony. Tehát ők ilyen győzelmi indulóként
1: ez jó.
0: Sírva vigadnak.
1: Jó, de alapvetően vidám hangulatú, gondolom, tehát ahogy mesélsz róla.
0: Igen, aki, ahogy mondja, meghallgatja bárki is a dalt, akkor látni fogja, meg a videó, vagy hallani fogja, meg a videóklipben is látja, hogy azért ez egy kicsit ilyen mókás, vicces, és hát a hangszerelése is olyan, szerintem olyan vidám az egész. Én nekem nagyon tetszett a bemondás rögtön, meg igen, az van, hogy megcsalt az asszony félrelépeget. Tehát az annyira tetszett nekem ez a félrelépeget, hogy nem félrelép, vagy félrelépeget.
1: Félrelépeget. És egyébként ezt be tudod építeni a műsorodba? Tehát, hogy ez egy 100 zongorával is meg fog tudni szólalni a kezed alatt?
0: Abszolút. Hát igen, természetesen. Sőt, egy 100 zongorával még tudok játszani a ritmikával is egy kicsit, hogy hol belassítom, hol begyorsítom egy kicsit. Tehát nagyon jól mutat egy 100 zongorával. Igen, és azt láttam, voltam múlt héten is egy esküvőn, egy olyan társaságnak játszottam, akik már ismerték a dalt, és kérték így brahiból kérték a főleménynek.
1: Az jó. Jó, hát kíváncsian várom, hogy szól ez élőben. Remélem, hogy lesz lehetőségünk egyszer úgy találkozni, hogy te ott ülsz a zongora mögött, és éppen ezt énekled. Rakonca Imre, az a helyzet, hogy megcsalt az asszony című dala szól, Sárosi Rezső és Rakonca Imre szerzeménye. Köszönöm szépen, további szép estét neked.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, Lisztás.
1: Köszönöm, csáva, szia.
2: Dolpremier az Abaházi Presszóban.

0: helyzet, hogy...
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Yamahazi Presto vendége telefonon keresztül, Csepregi Éva, hello, szia!
2: Hello, szia Csaba, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: Mindig öröm veled beszélni, és általában akkor beszélgetünk, amikor történik valami fontos, és ezért jó, hogy viszonylag sokat beszélünk, mert körülöttetek mindig történik valami. Most a legújabb az, hogy augusztus 14-én ugye a Budapest Parkban fogtok koncertezni. Ezzel kapcsolatban ezt gyorsan hadd mondjam el neked, hogy mindig azt gondoltam korábban, hogy a Budapest Park az az újabb generációnak az ilyen játszóhelye, ahol azok találkoznak, akik mostanában indultak el, vagy az utóbbi években, és tök jó látni, hogy a park meg egyáltalán az előadók másképp gondolkodnak erről. Hogy ti is például használjátok ezt a helyszínt koncerthelyszínnek.
2: Így van, és én emlékszem rá, amikor a megnyitó sajtótájékoztató volt a parkban, én is elcsodálkoztam, hogy mennyi fiatal előadó van körülöttem, és valahogy olyan jó érzés volt, hogy a park szeret minket meghívni önálló koncertre, és hát így aztán mondanom se kell, hogy ezt nagyra tartjuk, és nagyon-nagyon készülünk rá.
1: Olyankor, amikor a zenekar, vagy általában az előadók készülnek egy saját koncertre, amit mondjuk egy olyan színpadon állítotok, vagy mutattok be, amit ti magatok találtok ki, akár az arénában, az MVM Domban sorolhatnám, akkor nyilván nincs semmi kompromisszum, azt teszitek a színpadra, amit szeretnétek. Itt azért viszonylag kötött a hely, mert hogy van egy színpad, bár óriási nagy. Mi az, amit ti most oda felvisztek? És akkor most csak a látványra gondoljunk, vagy koncentráljuk elsősorban, aztán majd rátérünk a zenére is.
2: Nagyon jó a színpad a Budapest Parkban, hál' Istennek, van kifutó is, van elég hely mondjuk a LED falnak, ugye azért a mi, hogy is mondjam, ahogy feláll a zenekar most, az is egy ilyen speciális helyzet, mert ugye a dobogokon is van LED fal, visszük magunkkal a világításunkat, ugyanakkor meg azért próbáljuk kihasználni ezt a nagy helyet azzal, hogy például táncosokat is viszünk, ugye az MVM Dómban nagyon jó koreográfiák születtek, sőt, hát most azért van, amelyikre újabb produkció is készült, így a parkra való tekintettel a táncosok részéről. Egy bővített műsor lesz, tehát egy nagy műsor, ahol tényleg gyakorlatilag a legtöbb sláger szóba kerül, és hát lesznek különleges effektek, amik így alá húzzák, hogy úgy mondjam, a produkciót. Olyanokra gondolok, hogy hát nem láng meg ilyesmi, de azért hasonló, tehát ami a mi koncertünkhöz illik. És hát nagyon jó új animációink vannak, úgyhogy én azt hiszem, hogy jó a műsor is, úgyhogy próbáljuk kihasználni a parknak ezeket az adottságait, ugye, hogy oldalt is vannak LED falak, tehát oda is kerülnek majd animációk, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a legjobb nyári nyitott helyszín, ahol tényleg megmutathatjuk a Neotonnak az igazi arcát, vagy produkcióját. Nem kell megalkudni.
1: Rengeteg slágeretek van, nyilván bármelyik rajongó össze tudna állítani egy olyan koncertprogramot, amiből még talán ki is kell húzni, mert hogy annyi sláger van. Csak ilyenkor belülről milyen az egész? Tehát, hogy ti megelégszetek-e azzal, hogy eljátsszuk a slágereket? Vagy ilyenkor van egy ilyen belső igény, hogy tenni valami olyat, játszani valami olyat, ami ritkábban kerül elő, amitől ez a buli még inkább emlékezetes tud maradni?
2: Természetesen van ilyen. Rögtön az első dal az olyan szokatlan, mert azt például nem nagyon szoktuk játszani, ugye ez a nincs semmi baj, köszönjük, meg vagyunk. Aztán van az Ádámnak egy nagyon jó szerelmetes nótája, ez a sohasem gondolj rá. Tehát mindig próbálunk becsempészni a nagy-nagy slágerek közé egy-két olyat, ami szerintünk nagyon jó dal, talán nem annyira ismert, ugyanakkor meg hát szeretnénk, hogyha ezt az óriási repertoárt, ami a Neoton Familia repertoárja, azért időről időre meg tudnánk mutatni. Úgyhogy belerakunk mindig olyan dalokat is, amik nem olyan ismertek. És hát igazából ugye a Neoton Familia egyik igazi pillére azért azok a szövegek. A dalok, aztán a szövegek.
1: Igen.
2: És ugye a szövegek mondani valója is azért nagyon sokat tesz azért, hogy lehessen egy olyan kerek műsort adni. Tehát azért, ugye, ha csak azt nézzük, hogy a nyári dolgokról szólunk, ugye a Págó-Págótól kezdve a nyárban, ön keresztül az I Love You-ig. Tehát próbáljuk ezeket az neotonos életérzéseket visszahozni, és én azt hiszem, hogy a Santa Mariával együtt ezek azért nagyon, nagyon tudnak működni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó műsor lesz, és hát még egyszer mondom, azért nagyon sok színesítő effekt lesz itt, a hangulati effekt a parkban, amit nem mindig tudunk magunkkal vinni, mert hát azért ezekre a fesztiválokra, vagy falunapra, vagy ilyen nagyobb rendezvényekre se tudunk mindig mindenkit elővarázsolni.
1: Hogy bírjátok ezt energiával? Te hogy vagy például? Hogy készülsz egy ilyen bulira, ahol ekkora színpadot kell bejárnod? Tudom, hogy megy ez neked, de hát azért erre csak fel kell készülni.
2: Igen, ez egy folyamatos készenlét tulajdonképpen. Azért az, hogy az ember foglalkozik magával, most itt minden másra gondolok, ugye az, hogy gyakorlatilag azért most már nagyon beindultunk, egy csomó olyan helyszínen voltunk, ami nem teljesen egyforma. Én szeretem mindig a kihívásokat. Szeretem például a kis fellépéseket is. Ott is az ember nagyon sok mindent ki tud próbálni, meg nagyon, nagyon szeretem, amikor közel van a közönség. Ugyanakkor meg egy óriási dolog, hogyha az ember bele tud nézni egy ilyen remélhetőleg nagy tömegbe, ami a parkban lesz, ugye hát ez mindig reménykedünk, és azért az, hogy közben benne vagyunk a koncertezésben, közben azért mindenki foglalkozik magával, Ádám is, én is tornázom, én biciklizek például, sokat sétálok, futni nem szerettem soha, de hát ugyanakkor meg az ember ugye mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy azért más egy kicsit, mint ugye 30 éves korában, vagy 35 éves korában, ez természetesen. De hát ilyenkor átsegít a ha szabad ezt mondanom, a tehetség, mert ugye a dalok azok ugyanolyanok, de ugyanakkor mindig bele lehet vinni azt az energiát, ami nem feltétlenül arról szól, hogy az ember hogy szántja fel a színpadot, hanem például ott van egy plázs, ott van egyik-másik ilyen nagyobb kihívás, ahol mindig valami új ötlet jön, a ilyen idézőjelbe tett koreográfia. Ugye gondolok itt nem csak a mikrofon lengetésre, hanem egy pár olyan manírra, ami helyettesíteni tudja azt, hogy az ember most szaladgál a színpadon, nem ezen múlik. Ugye nekem régen azt mondta a menedzserem, hogy akkor leszel nagy művész, ha megmersz állni a színpadon. És ebben nagyon sok igazság van, tehát az megállni a színpadon az is nagyon nagy kihívás, mint ahogy nagyon sokat mozogni is.
1: Hát igen, mondjuk te kellően szuggesztív vagy ahhoz, hogy bármit is csinálsz, ha csak egy helyben állsz, akkor is mindenki téged fog nézni.
2: Tulajdonképpen ilyeneken múlik, tehát valamitől ugye az ember oda vonza a tekinteteket, és átengedi magán ezt az energiát, ami aztán hat. Úgyhogy egy nagyon érdekes oda-vissza játék ez, mert ugyanakkor a közönség is kell, hogy ebben részt vegyen, és az ember érzi, hogy lelkesednek, akkor sokkal jobban viszi a flow, hogy úgy mondjam. Érdekesek a dalok is, meg az, hogy van összeállítva a műsor.
1: Biztos vagyok benne, hogy teltház is nagyon jó hangulat lesz. Augusztus 14-én, egy pénteki napon a Budapest Parkban, tehát a Neoton Familia sztárjai koncert. Csepregi Éva, nagyon szépen köszönjük az információkat, és egy nagy kalappal kívánunk.
2: Ó, köszönöm szépen, és várunk szeretettel mindenkit.
1: Köszi, szia, szép estét!
2: Köszönöm, szia, szia!
1: Puszi, puszi.

0: Hey, Johnny. Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
7: Fokozódik a hőség, rendkívüli egyeztetés lesz holnap a Sándor palotában. Összeütközött két tűzoltó helikopter Görögországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés érje a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését a hőség idején. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök az egyeztetésre a parlamenti pártok frakció vezetőit is meghívta. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Két tűzoltó helikopter összeütközött a levegőben Görögországban, az Aténtúl nyugatra pusztító erdőtüzek oltása közben. A balesetben két ember meghalt, ketten pedig megsérültek. A térségben napok óta több száz tűzoltó és számos légijármű küzd az erdőtüzek ellen, munkájukat az erős szél is jelentősen nehezíti. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Az előttünk álló 60 percben is hozom a legnagyobb hazai kedvenceket. Beszámolunk a 15. balatoni tandemtúráról, és hívom majd a Hooligans dobosát, Andy-t, akivel a plázsos koncertjükről fogunk beszélgetni.

legnagyobb slágerei Retro Rádió benne, Demjén Ferenc, ez volt a Sajtból van a Hold, a mikrofonnál a Baházi Csaba, szép jó estét, Kis Endit, a Hooligans dobosát fogom hívni pár perc múlva, együtt fognak koncertezni a Roaddal, volt már ilyen, egy egész turnét lenyomtak, egy klub turnét, körbejárták az országot, most azonban a siófoki plázson fognak közösen koncertezni, két egyenértékű koncert, erről fog majd Endi beszélni, aztán hívom majd a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnökét, akivel a 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráról fogunk beszélgetni, ahol látássérültek és látók tudnak közösen tekerni a Balaton körül. A folytatásban a Magna Cum Laude és a köszönet itt a Retro.

0: Mert mostanában mindenki panaszkodik, már nincs annyi buli, meg nem tudom micsoda. De közben meg azt látom, hogy ti azért folyamatosan koncerteztek, én követlek titeket a, hát nem minden oldalon, mert már én boomer vagyok, és csak a Facebookot nézem, de hogy ott azt látom, hogy folyamatos, hatalmas nagy tömegek előtt rendszeresen koncerteztek. És most ráadásul összeálltok a Róddal, és elmentek a plázsra. De ilyenkor ez honnan jön ez az együttműködés, hogy a Ród keres meg titeket, ti keresitek meg a Ródot, hogy működik ez?
1: Na igen, szóval nagyon szépen köszönöm, amiket mondtál, és így is van, nem paraszkodunk, mert imádjuk egymást, szeretünk zenélni, szeretjük a közönségünket, és ahhoz képest sok bulink van. Igaz, hogy mindenkinek kevesebb, ezt én sem tudok megcáfolni, mert akkor a többiek mondanák, hogy jó van már mező, de ettől függetlenül a pozitívság az nagyon fontos, úgyhogy hajrá, hajrá. Igen, augusztus 10-án egy közös bulink a Róddal, az pedig úgy indult, hogy volt már nekünk egy közös turnénk is, az ilyen klubturné volt, és ott is már nagyon megszerette egymást a két zenekar, bár ilyen szinten akkor mondhatnék egy nagy csomó zenekart, akivel elmegy az ember közösen turnézni, mert imádjuk egymást akár veletek, akár sok mindenkivel, úgyhogy általában azért a zenészek szeretik tényleg a másikat, és egy jó lelkű szakma ez, úgyhogy de itt most kitaláltuk ezt a újra közös nagy bulit, mert ugye sok kis klubturné után akkor jöjjön egy nagy, mert nagy buling nem volt, ugye amikor valamelyikünknek van aréna bulia, vagy ilyen születésnapi buli, vagy akár ilyesmi is, akkor inkább, ha fellép előttünk valaki, akkor inkább olyan zenekar lép föl, aki szeretné még a táborát megsorozni, ugye, és akkor segít, akinek csak tudom, mert hogy köszönjük a drága jó Istenkinek, mert az embereknek, hogy szeretnek minket, meg aztán régen azt mondtuk, és ezt be is tartjuk, hogy ha bármikor is véletlenül mi befutnánk valamennyire, akkor mi mindig segíteni fogunk, úgyhogy ez is így is történik.
0: De ezt tök jól csináljátok, köszönjük szépen.
1: Hát nem viccelj, köszönöm, zenéltünk hál' Istennek egy sokat, együtt meg fogunk is, és a Róddal viszont, szóval olyankor nem egy nagy, na, hogy mondjam, ezt is senkit ne bántsak, de nem egy olyan zenekar játszik előtte, természetesen egymás előtt, amikor, mert akkor ez egy közös buli, nem pedig egy 40 percet játszik az előzenekar, és aztán utána a főzenekar meg 2 órát, lényegtelen, ami a lényeg benne, hogy ez a buli, a plázson olyan lesz, hogy mind a két zenekar természetesen teljes műsort játszik, másfél órás, 1:40-es programot, és hát megünnepeljük, talán annak a turnénak amit elkezdtünk akkor, és annak nem lett vége, annak most megünnepeljük, és teszünk rá egy ilyen kis koronát.
0: Ilyenkor hol dől el, hogy ki kezd, és ki fogja zárni a bulit? Feldobtok egy pénzérmét? Vagy ezt hol döntitek el? Névsor szerint mentek?
1: A turnén úgy volt, hogy egyikünk mindig, minden bulin másikunk kezdte a bulit. De engem ezek annyira nem érdekelnek, amikor ilyen főidő szakban van már az első zenekar is, meg a második is. Ugye most mi fogunk kezdeni este 8-kor, de én örültem, hogy így van, mert én mindenhol azt szeretem, hogyha 8-kor kezdünk, mert annyira besötétedik már 8:30-kor, hogy élnek a lámpák és a pirotechnika és minden. Viszont én nagyon-nagyon szeretem, amikor nagyon sok fiatal gyerkőc és fiatal generáció ott van. Most nem a 18-ra gondolok, aki már akkor még természetesen ott van, még hajnalokkor is másnak is a
0: fiatalabbak, igen.
1: De a gyerekek, akiket ki tudnak hozni, sok olyan rajongunk van, vagy sok olyan kedves szülő úgy nevelte a gyerkőcét, hogy minket hallgatott, és én meg azt szeretem, hogyha ők ott tudnak lenni, mert ugye nagy csomószor az van, hogyha mondjuk 10-kor kezdenénk, hogy jó, oda már hogy hoznám ki az 5 éves gyerekemet, vagy még a 7 éves gyerekemet is.
0: Igen.
1: Úgyhogy nem tudom, hogy egyébként ezt a menedzserek beszélték meg, hogy így lesz, én meg nagyon örültem neki, mert pont emiatt. Úgyhogy, mi fogunk kezdeni 8-kor, utána meg kezd 10 órakor a Ród együttes, úgyhogy egy gyönyörű szép felállás.
0: Én láttam már a Ródot is színpadon, láttalak titeket is színpadon, mind a kettőtöknek hihetetlen jó színpadképe van. Ilyenkor azt meg tudjátok valósítani, hogy a saját színpadképeteket építitek fel, vagy valami kompromisszumot kell kötni?
1: Hát olyan értelemben kell kompromisszumot kötni, hogy egyikünk sem fog sérülni, de egyébként meg tudják oldani. Úgyhogy hogy mind a kettőnknek ott lesz a lényeg benne, és mindenféle show elem ilyen értelemben, úgyhogy másképp akkor nem csinálnánk úgy. Mert ugyebár egyébként

0: Nagyon sok koncertet tudna adni az ember, hogy még többet, de a felkérés az sokkal több van, mint amennyit el tudunk vállalni, viszont ott nem tudnánk ilyen színpad képet, nem ilyen hang lenne, úgyhogy olyat meg nem csinálunk, úgyhogy egy ilyen nagy bulinál meg ráadásul, ami mondjuk a plázs, ott meg végképp nem csinálnánk, de egyébként se vállalunk olyat, nem, most hogy mondjam, hogy érthető legyen.
1: Nem, ugyanezt gondolom a Ródra is igaz, hogy, csak akkor vállaljátok el, ha mindent meg tudtok adni, amit bárhol máshol.
0: A szóló koncerteket is, mármint, hogy külön a zenekarok is, akkor vállalj el, akkor most egy ilyennél meg végképp nem sérül, de hogyha valami átfedés van is benne, az meg csak jót fog tenni, és egy újítás lesz a közönségnek, hogy nem ilyet látott. Ráadásul lesz most egy ilyen kis apropó, egy ilyen kis meglepi dolog is. Ugye hát eleve amúgy is két dob lesz a színpadon, mert két zenekar játszik, de egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy már régóta várat magára ez a kis show, vagy nem is tudom, hogy minek hívjam, egy meglepetés egy embernek, aki születésnapjára azt kapta a barátaitól, hogy a királylányt belünk fogja eljátszani, dobon. És úgy, hogy ott ketten fogunk dobolni, úgyhogy egy harmadik dob is be fog kerülni a sztoriba. Úgyhogy ilyen meg nem volt, pedig én viszont nagyon szeretem külföldieknél azt látni, egy Youngblood, vagy most hirtelen lehet, hogy nem fog tudni más mondani, de hogy feljön egy közönségből egy gitáros szinte, és eljátszanak egy dal, de hogy nem, mert tudok mondani, mert a Foo Fighters is nagyon szokott így. Persze, meg van ezt tervezve valamennyire biztos, nem ott fog hirtelen ki tudja kikkel zenélni, de ettől függetlenül legalább be lehet vonzani olyan arcokat, akik szeretik a zenekar, és hát ez meg milyen jó dolog, hogy a barátai úgy gondolták, hogy a Hooligans-szel dobolják egy dalt, és erre ők így megkeresnek minket, vagy engem, és az most meg fog valósulni, és mondom, ez tavaly előtti születésnap, csak tavaly nem voltunk a plázson, vagy nem tudott úgy összejönni a dolog, úgyhogy itt pedig a plázs volt ráadásul a helyszín, ami erre ki volt nézve, úgyhogy most létre fog jönni ez is. De igaz, hogy ez meglepetés lenne, és most lehet, hogy masszív, csak neked mondom, lefog engem, csak túl nagy a pofám néha, de most már teljesen mindegy. Közel vagyunk, meg csak neked mondtam el.
1: Jó, köszönjük szépen, én köszönöm, de ígérem, hogy nem adom tovább senkinek ezt az információt. Jó. Augusztus 14-én, tehát Siófokon a plázson, Hooligans és Road koncert, a kapunyítás 7 órakor, Hooligans kezd 8-kor, a Road pedig este 10-kor. Andy, egy kalappal, és kösz szépen a beszélgetést.
0: Nagyon, én köszi Csabikám, és örök imádnak, és nagyon köszönöm, és mindenkit. Csók, mindenkinek.
1: Sziasztok!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a vasárnap Jabaházi Presszó vendége telefonon keresztül dr. Tálos Marianna, Mozdulj Közhasznú Egyesület elnöke. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
1: Szia, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Azért hívtalak, mert olvasom, hogy a 15. jubileumi Balaton körüli tandemtúra lesz látássérült emberek számára. Honnan indult ez az egész kezdeményezés, és miért? Ki indította el?
1: 15 éve indítottuk el egy maroknyi baráti csapat, 12 ember, akiknek az érdeklődési köre, hát nyilván barátokról révén szó, a segítségnyújtás volt. És főleg 15 éve észrevettük, hogy azért vannak a társadalomnak olyan szegmensei, olyan emberek, akik például nagyon nehezen tudnak egyedül sportolni. Uh-huh. Látássérült barátunk is volt, és megkérdeztük tőlük, hogy segítsenek már nekünk eldönteni, hogy milyen programot szervezünk, ahol közösen tudunk egy sportprogramot, olyan sportprogramot létrehozni, ahol egymástól tanulunk. Mi egy kicsit azt, hogy hogy kell segíteni, ők pedig nyilván tanítják nekünk azt a fajta módszert, hogy hogy kell a fogyatékkal élő embereknek természetesen örömmel segíteni. És ők nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, ugyanis azt mondták, hogy a biciklizés az számukra szinte lehetetlen segítség nélkül. És hogy egy látássérült vakember számára a biciklizés az maga a szabadság érzése. Hogy úgy felülni egy tandem kerékpárra, hogy suhannak, és övüké a szabadság, és nem csak egy szobabiciklin kell otthon, vagy akár egy edzőteremben kerekezni. Ez egy nagyon nagy lehetőség, és egy örömteli számukra, és ezért hoztuk létre az első kerékpártúrát 15 évvel ezelőtt.
0: És akkor tulajdonképpen így akkor a látássérültek is ugyanúgy tekernek, csak hát ugye az irányítás nem az ő kezükben van, hanem akkor egy látósegítő kezében van, aki előbb
1: nyilván. Így van, és ami számunkra egy nagyon pozitív élmény volt, mert az első pillanattól kezdve, hogy idegen emberek is jöttek, nem csak barátok, látássérültekként az első túrára, hogy az a bizalom, ami felénk áradt, és nem láttak minket, csak hallottak minket, és tulajdonképpen felültek a biciklire, és már ott suhantak tulajdonképpen mögöttünk, és ez azt hiszem, hogy egy olyan élmény volt mindenki számára, hogy ott megígértük, hogy mi csináljuk ezt a túrát addig, ameddig tudjuk. Egyébként a családunk és a barátaink azóta is örömmel vesznek részt ebben a szervezésben, és immáron idén 15-ször jubileumi bicikli túrát szervezünk.
0: És azt olvasom, hogy 70 látó és látássérült résztvevővel, ez azt jelenti, hogy ehhez minimum 35 tandemkerékpár kell. Hát ki rendelkezik ennyi tandemkerékpárral, vagy honnan van ez?
1: Hát egy picit azért helyesbítek, mert 70-en megyünk a segítőkkel együtt, és ez majdnem jól mondtad, 25 tandem kerékpárt jelent, és úgy szervezzük meg a túrát, hogy akár egy napra is be lehet nevezni a bicikli túrában, aki nem tud esetleg, vagy nem akar 5 napig kerekezni, vagy nem olyan sport szinten van, hogy egy kicsit megízlálja ezt a dolgot, úgyhogy így, ha cserélgetjük a párokat, akkor tényleg van úgy, hogy 35 látássérült is részt tud venni a programon, és jól mondtad, hogy a 25 kerékpárhoz is legalább 20 segítő kell, aki a logisztikában, a szállításban, az utak figyelésében, mert ugye ez egy ilyen vándortáborszerű hangulat, a szállás elfoglalásban, a főzésben, a kaja beszerzésben segít.
0: Mert hogy akkor ez nem egy ilyen folyamatos túra, itt közben olvasom, hogy 15-én szombaton, augusztusban lesz majd a hivatalos megnyitó keszthelyen, és aztán több napon keresztül különböző etapokban gurultok, vagy tekertek körbe a Balatonon. Én azt gondolom, hogy a Balaton körüli bicikli úton. És akkor mindig van egy megálló, ahol ti ott letáboroztok, vagy elfoglaljátok a szállást, és együtt marad a brigád.
1: Így van, együtt haladunk, és akkor együtt foglaljuk el a szállásokat, és természetesen kihasználjuk a Balaton és a víz adta lehetőségeket is. Közben kajakozunk, sárkányhajózunk, úszunk a Balatonban, vagy akár egy olyan történelmi emlékhelyet látogatunk meg, amit a látássérült barátaink, vagy akár a tandem sofőrjeink sem láttak. Tavalyi túránk például a balatoni hagyományok köré fonódott, találkoztunk a borlovagokkal, megismertük az Annabál történetét, úgyhogy nagyon-nagyon sok színes programot szoktunk szervezni, hogy ez tényleg egy egész évre kitartson mindenkinek az élmény.
0: azok a látássérültek, akik ezen részt vesznek, ők jelentkeznek, vagy hogy kerülnek a ti figyelmetek körébe?
1: Hát azt gondolom, hogy a 15 év azért megtette a hatását, és van egy úgynevezett kemény mag, aki minden évben ott van, hála Istennek azért ők mindig jönnek, és ez azért is fontos, mert azért a sofőröknek a kezében elég nagy felelősség van.
0: Igen.
1: És ha olyan sofőrök jönnek, akiket már ismerünk, akkor nekünk is könnyebb megszervezni a túrát, hiszen tudjuk azt, hogy a Balaton körül azért még mindig van egy-két olyan szakasz, ahol a kerékpárutak rámennek autóutakra, itt nagyon kell figyelni, és nagyon fontos a felelősség, és természetesen mindig van új és új ember, hát szájról szájra terjed, hála Istennek ez a hagyomány, úgyhogy mindig sajnos vissza kell mondani egy-két jelentkezőt, mert 70 embernél többet mi sem bírunk.
0: Igen, most itt én azt gondolom, hogy te azokról beszéltél, akik jelentkeznek, hogy látóként ott ülnek a bringán, de én arra gondolok, hogy azok, akik látássérültként vesznek részt, ők
1: ugyanígy
0: jelentkeznek. Aha.
1: Ugyanígy jelentkeznek, hiszen a social media felületek számukra is nyitottak.
0: Igen.
1: És már azért az elmúlt évtizedben hallottak rólunk, az, hogy milyen jó hangulat van, és tényleg ott egymásra figyelünk, ez az 5 nap tényleg arról szól, hogy mindenki egyformán, teljesen függetlenül attól, hogy látóként vagy segítőként van a csapatban, és az a fontos varázs még ott van, hogy egy pillanat alatt mindenki befogadottá és befogadóvá válik.
0: Én azt gondolom, hogy ebben a néhány napban, tehát augusztus 15 és augusztus 20 között a Balaton körül lévők talán egy kicsit jobban fognak figyelni az utakon, főleg azokon a szakaszokon, ahol a Bringa út keresztezi az autóutat, mert elképzelhető, hogy éppen ott fogtok átkelni. Együtt van a brigád folyamatosan? Tehát, hogy
1: abszolút.
0: Tehát nem szakadtok szét, nem tudom, 5-10 fős tandemekre, hanem mindenki
1: jól
0: együtt
1: tekel. Jól mondod, látom, hogy te is szoktál biciklizni, illetve hallom. De egyébként mindenképpen együtt tartjuk a csapatot, és azért elég hangosak is vagyunk, mert szeretettel üdvözöljük a járókelőket, látják azt, hogy az idén például kék-sárga pólóban elég feltűnően fogunk kerekezni, és az is nagyon pozitív, hogy azért már tudják, hogy mi megyünk, és szeretettel üdvözlik hangosan vissza a csapatot, vagy akár a biciklisekkel szoktunk beszélgetni, ha megállunk egy-egy biciklis pihenőnél, úgyhogy egyre több az ilyen balatonkörű ismerettségünk is.
0: Tehát augusztus 15 és 20 között 15. jubileumi Balaton körüli tandemtúra látássérült emberek számára dr. Tálos Marianna, a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnöke. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és viszont hallásra mindenkinek.
0: Köszi, szia!
1: Köszönöm, szia! Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű. Magyar férfit tartóztattak le reptéri drónozásért Horvátországban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Várhatóan az éjszaka vagy hétfőn leáll a Paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. A kormányfő szerint az erőmű akár egy hónapig is kieshet a termelésből, a következő 5 nap pedig különösen kritikus lesz. Egyelőre nem vezetnek be kötelező fogyasztáskorlátozást, de a lakosságot arra kérik, hogy holnaptól délután 5-től este 10-ig lehetőség szerint csökkentse az áram és vízfogyasztását. Magyar Péter szerint csak nem 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést. Tovább súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok eddig több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek, 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Drónnal bénították meg a splitti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt a kifutópálya közelében, ezért a reptér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Az incidens miatt 2 járatot töröltek, több másik jelentős késéssel közlekedett. A horvát rendőrség őrizetbe vette a 36 éves magyar állampolgárt, és büntető eljárást indított ellene a légtér biztonságának veszélyeztetése miatt. 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee. A Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Fellépett a világ legnagyobb fesztiváljain, és első dél-afrikai DJ-ként önálló esttel töltötte meg a New York-i Madison Square Garden-t. A művész 2022-ben Grammy-díjat nyerte a legjobb elektronikus zenei album kategóriában. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Edda műve klasszikus például, szóval majd pár perc múlva az Álmodtam egy világot. Itt lesz a prognózis, most pedig a Back to Black zenél, szóval már is a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, a Unique és a Csillagtenger után jön mindjárt a Nem voltál jó című slágerével a Margaret Island, de csak is a Bikini után. Adj helyet magad mellett a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Konyha Fábián Júli emlékére ír dala a Földre való után. Jön mindjárt a Szabadság vándorai, ezúttal Ember Márk és Törőcsik Franciska előadásában, előtte pedig hallgatjuk Zorántól az Ahogy volt, úgy volt című slágert, itt a retro rádióban.

0: slágerei Retro Rádióban. Hevesi Tamás, ez volt a Diadal, Csíkos Napernyő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára Balázs Fecótól az Évszakok, de velünk lesz Varga Viktor, a KFT, most pedig Beri jön, Váci Eszter.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Varga Feri, Balási Betti és az Egy Bolond Század csinál után jön mindjárt Somló Tamástól a Gondolsz-e rám, előtte pedig a Skorpió és az Így szólt hozzám a dédapám a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az ismerős arcok és a nélküled után jön a Mesélek a bornak pár perc múlva a 4-es Street előadásában, előtte pedig Csádit hallgatjuk. Kávéház a Retro Rádióban.

jobban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Omega és a Fekete Pillangó után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallgathatják, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Gerendai Károly, a Sziget főnöke, régi új vezetője lesz majd a vendég, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Machine Mouse dalával búcsúzom, szól a Fenn a csúcsom a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.